hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuk

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Mártonáron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról értesült az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala a Mohácsi csatát szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hős áldozatainkra 1526-2026, írták a Sándor Palota Facebook oldalán a csata évfordulója alkalmából. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a pénzt, amire kapta, nincs félnivalója.
1: Nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk, sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként, tehát ezen a listán, ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen.
0: A Magyar Honvédség számos alakulata részt vesz a Paks-Duna-Szent Benedek közötti dunai fenékküszöb építésében. Dr. Csurgó Attila ezredes, az építkezésen dolgozó MH II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred parancsnoka hosszasan sorolta rádiónknak a beruházásban résztvevő honvédségi szereplőket.
2: A fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tisztől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték otthon a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését, a kaposvári logisztikai ezred katonái, akik az ellátásban segítenek, de ugyanígy mondhatom a kecskeméti repülőbázisnak az állományát, akik szintén az ellátással, üzemanyag ellátással kapcsolatos feladatokat látják el, de említhetném azt is, hiszen az elmúlt napokban már megtörtént az, hogy ezeket a 2,5 tonnás, 1 köbméteres betonkockákat megerősítésként a védműbe beépítettük. Ott ugye a helikopter dandárnak az állománya, de magának a betonkocka szállításába, abban a tatai dandár, a debreceni dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egész részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
0: Next Zone néven nyárbúcsúztató vigadalomra hívja a lakosságot a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Csengely Dénes Kulturális Központ augusztus 31-én 15 órától az Atom téren. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elárulta, hogy kiket várnak a rendezvényre.
3: Mindenkit. A kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a programokat, tehát az ökocsigások jönnek, ők igazából foglalkoznak a nagyon kicsikkel, a kis totyogósoktól, kezdve a nagyon nagyokkal is, tehát a virtuális szemüvegektől kezdve nagyon sok mindent hoznak ők is, és hát mindenki ott lesz, akik így a kertbe, látod, hogy társzerve

0: emberként meg vannak jelölve, és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni ezt a nyarat, hogy biztonságban, ha már rendőrségről van szó, és akkor olyan keretek között, ahol tényleg anyu, apu, a gyerekek, kicsik, nagyok együtt tudnak játszani, vagy nagyszülők, és itt tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni.
1: Egy Cessna 172-es típusú kisrepülőt vitt el a kalocsai repülőtéről egy 24 éves férfi, aki a Tolna vármegyei Gerjen közelében egy napraforgó táblán kényszerleszállást hajtott végre. A kényszerleszállás után az 512-es úton zavartan sétálgató férfinek egy autós akart segíteni, aki ezután a segítséget felajánló autójába próbált beülni és elhajtani vele, de azt egy másik férfi megakadályozta, a helyszínre érkező rendőrök pedig perceken belül elfogták. A szomori férfival szemben többek között járműönkényes elvétele és rablás, valamint más bűncselekmények miatt indult eljárás. A rendőrség szerint ittas volt, és azt is vizsgálják, hogy fogyasztott-e más szert.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
2: Összeköt. Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Kína mielőbb megkezdi a

0: jelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradi város projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca sportért felelős államtitkársága az MTI-vel pénteken. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke tudatta, nyugodt szívvel állnak minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Egy Cessna 172-es típusú kisrepülőt vitt el a kalocsai repülőtéről egy 24 éves férfi, aki a Tolna vármegyei Gerjen közelében egy napraforgó táblán kényszerleszállást hajtott végre. A kényszerleszállás után az 512-es úton zavartan sétálgató férfinek egy autós akart segíteni, aki ezután a segítséget felajánló autójába próbált beülni és elhajtani vele, de azt egy másik férfi megakadályozta, a helyszínre érkező rendőrök pedig perceken belül elfogták. A szomori férfival szemben többek között járműönkényes elvétele és rablás, valamint más bűncselekmények miatt indult eljárás. A rendőrség szerint ittas volt, és azt is vizsgálják, hogy fogyasztott-e más szert. Kormányablak busz érkezik Dunaszentgyörgyre szeptember 2-án délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Dunaszentgyörgy község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, így személyigazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint DAP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. A kormányablak busza megadott időintervallumban a Dunaszentgyörgyi Művelődési Háznál, a Kossuth Lajos utca 1 szám alatt lesz megtalálható.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Döntetlent játszott a Paksi FC Nyíregyházán. A Paksi alakulata 87. percig vezetett Haraszti szabadrúgás góljával, majd a meccs hajrájában a csereként beállt Jean Baton a 88. percben egyenlített. Ezzel a paksi fiúk egy pontot hoztak haza a szabolcsi összecsapásról.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Vagy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészít.

0: számon.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben. Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronx Burger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Mártonáron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról értesült az MTI. Az ünnepi Szent Misét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a Szent Beszédet pedig Gian Piero Gloder érsek

0: 06. Írták a Sándor Palota Facebook oldalán a csata évfordulója alkalmából. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Next Zone néven nyár búcsúztató vigadalomra hívja a lakosságot a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Csengely Dénes Kulturális Központ augusztus 31-én 15 órától az Atom téren. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elárulta, hogy kiket várnak a rendezvényre.
1: Mindenkit. A kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a programokat, tehát az ökocsigások jönnek, ők igazából foglalkoznak a nagyon kicsikkel, a kis totyogósoktól, kezdve a nagyon nagyokkal is, tehát a virtuális szemüvegektől kezdve nagyon sok mindent hoznak ők is, és hát mindenki ott lesz, akik így a kertbe látod, hogy társszerveként meg vannak jelölve, és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni ezt a nyarat, hogy biztonságban, ha már rendőrségről van szó, és akkor olyan keretek között, ahol tényleg anyu, apu, a gyerekek, kicsik, nagyok együtt tudnak játszani, vagy nagyszülők, és egy tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni.
0: Négy amerikai városban lép fel a német kéri német nemzetiségi tánccsoport. A társulat augusztus 25-én érkezett meg az Egyesült Államokba, ahol az első állomásuk New York volt. A csoport a dunamenti svábokat képviseli a tengeren túlon, ahova a meghívást a dunamenti svábok világszövetségétől kapták. A turné során négy amerikai városban lépnek fel, Clevelandben, Detroitban, Akronban és Chicagóban.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Augusztus 30-a vasárnapon 7 óra után járunk 10 perccel, és 20 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Rózsa, Félix és Róza nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból is ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, itt lehet zenét kérni, vagy üzenetet továbbítani. Ha sikerül, akkor azt ma megugorjuk közösen. Kívánságok már vannak, de jöhetnek, hát ha elkerüli a rádiót most a Murphy-féle törvény. Na nézzük akkor, hogy mi is lesz itt az első blokkban 7 óra után. Toto, P-Mobile és Bachmann Turner Overdrive az előadók sora.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 22 perccel 7 óra után jöjjenek a könnyű zenei esemény naptár augusztus 30-ához köthető hírei. 91 évvel ezelőtt ezen a napon született Papa John Phillips gitáros és énekes a Mamas and the Papas együttesből. 83. születésnapját tartja ma Adam is Anna költő, előadó művész, zene és dalszövegíró. És 54 évvel ezelőtt ezen a napon Yoko Ono és John Lennon jótékonysági koncertet rendeztek beteg gyermekek megsegítésére. Tehát innentől kezdve adott a kínálat Mamas and Papas LGT a kékasszonnyal, amelynek szövegét Adam is Anna írta, és John Lennon Imagine című felvétele zárja a blokkot.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 2 perccel járunk 7:30 után, úgyhogy éppen itt az ideje, hogy Szélnek eresszünk egy fekete pillangót az Omega jó voltából. Aztán másodikként a blogban érkezik a kis herceg princ, mégpedig a lila esővel, és Lobó zárja a blokkot majd.

0: Suki Koktél, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 43 perckor fussunk neki az első kívánság teljesítésével. Hát reményeim szerint teljesítésével. Nézzük csak. Szia kedves Suki, szép reggelt! A 108 éve született amerikai zeneszerző és karmester Leonard Bernstein emlékére szeretnék kérni az 1961-ben bemutatott és 10 Oscarral jutalmazott West Side Story című zenés film egyik jól ismert betétdalának rádióborát, hangszeres változatát Amerika címmel. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szavacsról. Hát a jó indulat megvan, remélem a zene is meg lesz, Tibi. Aztán itt lesz még a Simple Red is Cselháti Zsuzsa Charlie-val, de mindenek előtt emlékezünk akkor Leonard Bernsteinre.

0: Suki Koktél. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 53 perc van, annyi időnk maradt még, hogy az időjárást elmondjam, illetve egy kívánságot teljesítsek, aztán jön majd 8 órakor Gabi a hírekkel. Jöjjön akkor az időjárás előrejelzés. Napos időre számíthatunk, mi meglepő. Általában kevés fátyol és gomoly felhővel. Csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 30-34 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le. Hát az is már, ugye 23 fok az nagy hidegnek számít. Pillanatnyilag 22 fokot mutat a vételkörzet hőmérője, és akkor ígértem a kívánságot. Szia Suki, kérlek, jázd le Prakkal 3 a halványnak egy világosabb árnyalata című számát. Köszönöm, Marian, szép napot, nagyon szívesen. Tehát jön Prakkal 3, aztán pedig harmad Gabi a hírekkel.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockfave és a Kacaj zenekar érkezik.

0: Játszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után, közölte pénteken a kínai kommunista párt politikai bizottsága. A Xi Jinping kínai elnök a KKP főtitkára által vezetett testületülésén hangsúlyozták, hogy átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat, és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradiváros projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca sportért felelős államtitkársága az MTI-vel pénteken. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke tudatta, nyugodt szívvel állnak minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a

0: működnek ezek a dolgok, most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen.
1: Pénzügyi ügyintézőt keres a Pápai Közös Önkormányzati Hivatal. A meghirdetett határozott idejű teljes munkaidős állás munkavégzési helye Kajdacs. A munkakörhöz többek között pénzügyi, bérszámfejtési és személyügyi feladatok tartoznak. A pályázat alapvető feltétele a büntetlen előélet, a cselekvőképesség és a magyar állampolgárság.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Döntetlent játszott a Paksi FC Nyíregyházán. A Paksi alakulat a 87. percig vezetett Haraszti szabadrúgás góljával, majd a meccs hajrájában a csereként beállt Jean Baton a 88. percben egyenlített. Ezzel a Paksi fiúk egy pontot hoztak haza a szabolcsi összecsapásról.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Augusztus 30-a vasárnap van. 8 óra után járunk 8 perccel, és 22 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Rózsa, Félix és Róza nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en és Viberen is kereshettek kívánsággal, és üzenetet is továbbítok, ha kéritek. Nézzük az első blokkot 8 óra után, az előadók OMD, Neoton Familia és John Travolta, Olivia Newton-Johnnal párban.

0: Cuki Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 20 perccel 8 óra után reményeim szerint egy kívánság teljesül. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit, kérek. Denis Geingel születésnapja alkalmából a Tight Fit nevű formációval előadott legismertebb sláger feldolgozását, melynek címe Az oroszlán alszik ma éjjel. Hát próbálkozzunk vele, hogy alszik-e valójában. Aztán itt lesz még Joe Cocker, és a blokkot az Echo együttes zárja.

0: Juki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8:30-kor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a Cocktail. A héten elhunyt öcsém és családbarátja, aki szintén most hunyt el, emlékükre kérném Máté Péter Elmegyek című dalát, Ági. Hát ezzel folytatódik és részvétem a családoknak. Aztán jön majd el Shannon, Afrik Simon és a Shakespeare Sisters zárja a blokkot.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Reklám.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Suki koktél.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: Shakespeare Sisters, ez finom volt. 8 óra 45 perckor nézzük az esemény naptár augusztus 30-ai híreit. 253 évvel ezelőtt ezen a napon született Polák Mihály német származású magyar építész, a Nemzeti Múzeum építője. 104 évvel ezelőtt született Mádi Szabó Gábor kossuth-díjas színész, és 41. születésnapját tartja ma Risztovéva olimpiai bajnok úszónő. Hát ezeket gondoltam megosztani, Isten éltessen Éva. No, és akkor megyünk tovább, még például egy nagyszerű felvétellel, Koltai Robi jön a Gatya dallal. Tudjátok, ez a Patika című sorozatban volt betét dal, és hát nekem ez a sorozat többek között dísz zenéi miatt is óriási kedvencem volt, tehát jön Koltai és a Gatya dal, majd közvetlenül utána érkezik a Bikini is.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 8 óra 53 perc van, ez azt jelenti, hogy egy felvételre maradt idő még a mostani mai suki koktélból, és aztán utána jönnek a megszokott vasárnapi műsoraink, hírek 9 órakor harmad Gabival, aztán 9 és 10 között Best of Szabad Péntek Tamással, Gáborral, Józsival, illetve Gáborral, Gabival, aztán 10 és 11 között Best of Élesztő, majd 11 és 12 óra között jön a heti körkép. Tudjátok, ez az, amiben megismételjük a hét fontos eseményeit. További jó rádiózást, és hát ugye holnap még egy nap, aztán kezdődik az iskola, a gyerekeknek jó tanulást, és hát nagy örömeket kívánok az iskolában is a nyári szünet leteltével. Elköszön a műsorvezető Sukert József, szép napot, szevasztok, legyetek jók, ha akartok.

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szekszárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Tényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról értesült az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala a Mohácsi csatát szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hős áldozatainkra 1526-2026, írták a Sándor Palota Facebook oldalán a csata évfordulója alkalmából. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A Magyar Honvédség számos alakulata részt vesz a Paks-Duna-Szent Benedek közötti dunai fenékküszöb építésében. Dr. Csurgó Attila ezredes, az építkezésen dolgozó MH II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred parancsnoka hosszasan sorolta rádiónknak a beruházásban résztvevő honvédségi szereplőket.
3: A fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tisztől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték. Ott van a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését.

0: hatásába, abban a Tatai Dandár, a Debreceni Dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egésze részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
1: Tegnap színes programokkal rendezték meg a nagydorogi szüreti napot. A rendezvény délután táncosok gyülekezőjével és felvonulással kezdődött, majd a résztvevők közösen vonultak a Borbély-tóhoz, ahol közös ösztáncra került sor. A szüreti felvonulás több utcát is érintett, majd az iskola udvarán 17 órától hagyományőrző csoportok és civil szervezetek adtak színpadi műsort. Az estét szüreti bál zárta a Karaván zenekarral, 22 órától pedig a pacsirták szórakoztatták a közönséget.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu
6: Jogomvan.hu
3: Jogomvan.hu
6: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrendkiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a PoksFM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk!

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamás, Weiss Józsi és Harmad Gabi. Még mindig a szabad pénteket halljátok. 15 óra 8 perc van. És akkor váltsunk témát. Most egy kicsit még mindig azért annyiban Hadházi Ákosnál maradnék, hogy ugye ő osztott meg egy úgynevezett tűzi játék mutyiról szóló bejegyzést a Facebook oldalán, amiben leírja, hogy gyakorlatilag ugye kiderül belőle, hogy Radnai Márk be volt csatornázva, vagy illetve be volt csatolva a levelezésbe, ami arról szólt, hogy egy bizonyos pályázót, azt ugye jóval előbb értesítettek a magáról erről a tűzijátékos beszerzésről, 3 héttel előbb elkezdett tudni rá készülni, stb. Tehát, hogy egyenlőtlen volt valójában, és nem az a baj vele, hogy nem volt közbeszerzés, hanem az, hogy a nem közbeszerzéses eljárást úgy folytatták le, hogy igazából az egyiknek hát előnyt biztosítottak.
2: Két vattát hívtak, ne vicceljetek, két vattát. Aha. Hát, hogy meglegyen a darab, de egyébként nem azért, mert ők szóba jöhettek volna, mint akik megnyerik.
3: Igen, itt hallottam egy ilyet is, hogy az idő rövidsége miatt, mert nem nagyon lehetett itt igazából, itt pályá, most ez igaz, nem igaz, nem tudom, ne nézz így rám. Ugye volt egy ilyen is, akkor az, hogy olvassa, nem olvassa, ezek, nem tudom, annyi van, hogy legalább egy vizsgálat elindult, most ennek a vizsgálatnak mi eredménye lesz, vagy mi nem.
1: Igen, mondjuk ez szerintem fontos, hogy azért kivizsgálni ki kell ezt a történetet, de ami nagyon érdekes, és amit most te utaltál erre, ugye, hogy azt mondta Radnai Márk, vagy azt nyilatkozta, írta ki a Facebook oldalán, hogy ő nem olvasta, ő benne szerepel ezekben a levelezésekben, másolatban, de nem olvasta, és így felmerült azért bennem a kérdés, hogy most bocsi, de hogyha neked van egy titkárnőd, bármit, amit kapsz, tehát nem teheted meg, hogy nem olvassa el valaki.
3: Én hány e-mailt nem olvasok el te.
1: De jó, csak neked te nem vagy pozitív, csak neked egy nincs titkárnőd.
3: Azért az utolsó senki.
1: Igen, de neked nincs egy titkárnőd, kettő pedig nem egy állami vezető vagy, nem? Tehát, hogy szóval szerintem, hogyha jön de egy...
3: Pont azért, hogy mindent nem tud elolvasni. Mondok egy, bocsáss meg, nem akartam közbeszólni, de például nem is tudom, hogy pont neki, vagy nem, valamelyik felsővezetőnek szerettek volna levelet, és e-mail címet kértek. És az volt a deal, hogy nem, írd meg levélbe, és én majd odaadom neki. Mert akkor tudja elolvasni, mert annyi e-mailt és annyi akkora terhelést kapnak elektronikus úton, mert föltörik, megtalálják, stb. Tehát kapsz naponta 600-at. Ez nem mondom, hogy ez valós lehet, vagy hogy ez egy kifogás, és nem betegetem, mert nem tudom, nem voltam ott.
2: Te olvastad helyett, tehát
3: most. Nem, lehet, hogy kap napi 600 e-mailt, be van csatolva mindenhova, hogy néz, és azokat nézi ki, rákeres, megnézi, milyen témával a kapcsolatosan, és azokat tudja csak. De ez nem mentesíti attól, az alól, hogy lehet, hogy kéne egy titkárnő, még egy, meg még három. Elképzelhető akár ez is, mint ahogy nekem is előfordul, hogy annyi e-mail jön, mindenféle hülyeség, nem olvasom, mert nyilván neki már, érted?
1: Igen,
3: lehet
1: csak
3: ilyen is mögötte.
1: Igen. Csak az én gondolatmenetem az abból indul ki, hogy egy állami, tök mindegy, most egy országgyűlési képviselőnek, vagy egy bármilyen állami vezetőnek egyébként, ugye van egy apparátusa. Az ő neki az a feladata elsősorban, hogy az apparátust mozgassa és működtesse. És akkor ugye én bennem felmerül a kérdés, hogy szervezette az apparátusodnak a munkáját, ha egyébként, mert ezt meg tudnák csinálni, hogy mit tudom én, tegyük fel, 200 e-mail beérkezik egy nap. Az már egy elég szép mennyiség, de ott van két titkárnő, mindegyik titkárnő átfutja. Nyilván azért annyit tud szelektálni, hogy most jött egy ilyen, hogy lesz egy ilyen rendezvény, ez nem tudom miről szól, minden, tehát szelektál közöttük, de azért azt, amikor egy ilyen van, hogy egy közbeszerzés, amibe belecsatolták, stb., de minimum referáltatnám ugye a titkárnőimet, hogy na, milyen e-mailek jöttek, ők elmondják, akkor abban a pillanatban reagálok, hogy tehát ezt itt azonnal állj, és valami, tehát közbelépek, érted? De hogyha ő ezt nem szervezi meg magának, akkor én így bennem felmerül a kérdés, alkalmas ő erre?
3: Hát ha figyelj, én azt gondolom, hogyha ezek az ügyek pontosan arra valók, hogy egy, vagy megtanulják ezeket, hogy igen, el kell olvasni. És kettő, meg hogyha nem alkalmas erre a pozícióra, akkor találni kell mást. Tehát az, ahogy beszélt...
2: Mennyi időnk van rá?
3: Hát oké, de ahhoz, hogy ugye ezt a választást ugye kétharmaddal nyerte a Tisza párt, de van az emberek egy olyan érzés, hogy ezt nem feltétlenül ők nyerték meg, a Fidesz vesztette el, szerintem teljesen jogosan. De, hogyha van egy olyan párt, aki még új, relatíve, régiek vannak benne, újak vannak, bukott fideszesek vannak benne, nem, tehát nagyon egy olvasztó tégely, tehát itt most én azt gondolom, hogy hújjon ki az ocsú. És az elején derüljön ki a korrupt, között, mert lesz, mert megvan. Tehát ne higgyük el, hogy a nagyszámú törvény alapján minden tiszás Isten király, vagy nem hibázhat, vagy esetleg nem alkalmatlan a feladatára. Az elején, ez egy év van rá, derüljön ki. Ha pont Radnai Márk az, aki esetleg azt nem oda való, akkor le kell cserélni. Ennyi. És akkor, ha egy év alatt sikerül ezeket egy kicsit kikristályosodni, egy kicsit megerősödni, és ezeket a gyenge láncszemeket kivenni a rendszerből, na akkor érje a Tisza azt, amit el fog érni. Egyébként muszáj lesz vagy hasadni, vagy egy ellen, mert az, hogy kétharmaddal bármit bármerre, az megint nem annyira egészséges. Tehát kell a fék és egyensúlyok rendszere, vagy belülről, vagy kívülről, de valahonnan kell egy úgynevezett normális ellenzék, és nem akarom bántani a fideszeseket, de amit itt a Pócs meg a többiek csinálnak, tehát az egyszerűen az kritikán aluli. Én úgy gondolom, hogy ők azért vannak ott, hogy idegesítsék a 141 képviselőt, és nagyon jók. Tehát ezt remekül csinálják, tehát amikor a gyerekeit sajnálja, mert ugye szeretet nélkül nőnek föl, tehát azért vannak határok. Mindig is ezt csinálták, ezután most is ezt csinálják, de érdemi munkát, ha nem tudnak.
2: Lehet, hogy igaza volt, csak nem fejezte be, tudom, mert az enyémek is úgy.
3: Hogy szeretett hiányosak?
2: Igen, mert az övé.
3: Az a baj, hogy te gyerekei, de nem tudom, hogy járnak jobban, hogy ha te szereted őket, vagy nem.
2: Tehát, hogy... Én most a Pocséről beszélek. Ja. Tehát, hogy úgy nem fejezte be a mondatot, hogy sajnálja a Magyar Péter gyerekeit, és tudja, hogy miről beszél, mert az övé is úgy nőttek fel.
3: Igen, jó, mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy aki ezt a feladatot elvállalta a Fidesznél, hogy oda beül, hát azért ahhoz is kell egyfajta gyomor, meg tehát a télepofozó zsákok, én azt gondolom, hogy jogosan, de akkor sem. És nyilván, hogy ugye nincs más fegyverünk, mint azt, hogy jó, most már jöjjön a megbékélés, felejtsük a múltat, nézzünk előre.
2: Az tehát, jók
3: ezek a szövegek, meg a, hol ez nem demokratikus, az elszámoltatás, az önkényi, tehát állj. Tehát azért jó, nekik ez a feladatuk, ez a menekülési útvonal, mit mondjon?
1: Hát igen, ebben igaz. Hát
2: egyébként annyi jó ötlet lenne, amit lehetne ebbe az országban mondani. Éppen talán adásban mondtam nektek, hogy nem, ugye az egyébként eléggé impotensnek tűnő, már most politikai impotenciáról beszélünk, Karácsony Gergely, aki nem egy túl...
3: Mennyi jelenséget szerzünk mi egy adás alatt, hallod? Lesz jelenség számlálói.
2: Én egyébként az utóbbi időben csak tőle hallottam olyan gondolatokat, amiket egyébként meg lehetne valósítani, és meg is kéne gyorsan.
3: Például?
2: Hát például sajnos nem jön már be, minek nekünk augusztus 20-a? Tehát hagyjuk egyenlőre, hagyjuk, majd amikor már mindenki, tudod, mint a 19. század költőinél, tehát nekem pontosan ez a baj.
3: A mi hazánkosok, hello, és amikor szállt a kerecsen sólyom a Kárpátok felett véres könnyeket
2: sírva. És lehet csöndbe is ünnepelni, higgyétek el, nagyon jól lehet befele is ünnepelni, attól lesz ünnepélyes, hogy sok ember össze... A másik például az volt, hogy mondjuk mindenkinek alanyi jogon járjon mondjuk havi vagy éves szinten X mennyiségű víz, amit elbírunk, a többit megfizessük meg.
3: Hát amennyire szükséged van, az legyen olcsó.
2: Hát igen,
3: vagy maradjon ezen a... Igen, és a többit... Igen.
2: De ezt figyelj, egy hónapban elég ám, mit tudom én, 2 köbméter.
1: Hát meg sokat spórolnánk rajta, mert akkor nem folyatnak a vizet, hogyha annyival többbe kerülne a...
2: Igen, és 25%-30% elfolyik, gyerekek, mi
3: a rendszerből, tehát annyira rossz a rendszer.
2: 2 köbméterről beszélünk, az már 4 vagy 3.
1: Na de hogy jutottunk most ide? Már elvesztettem a fonat, mert Radnai Márk...
2: Annyi jó ötlet lehetne, amit lehetne a Fidesznek mondani azon túl, hogy sajnálják a XY-nak a gyerekeit, csak ugye pontosan az az inkompetencia volt, ami 16 éven keresztül tulajdonképpen is, ettől félek, hogy az augusztus 20-ai rendezvény is lehet, hogy nem korrupció volt, tegyük fel, ami még rosszabb, hogy meg akarunk felelni valaminek, aminek nem kéne megfelelni.
3: De jó, de egy augusztus 20-ai rendezvény, tehát nem maradhat el.
2: Miért nem maradhatna, gyerekek?
3: Hát azért, mert a társadalom nem érett meg arra, hogy
2: és mit ünneplünk? Mit? Az egyenlőtlenségeket? Az antiszociális hozzáállásunkat? Ez az ország nem szolidális, ez nem nincsenek, ezek az ünnepek, ezek arra valók, hogy
3: van
2: valami...
3: egy penge?
2: Miért?
1: Nincs, de miért keresek?
2: Mondd meg azt, hogy mi jó, az, amiben van, ebben az ország az energia minő...
3: De mi az annak ellenére, utána beszéljünk a
2: panaszolni. Az a társadalmi... mi az, ami a társadalmi minimum például...
3: Ugye görög dráma, de elmondom már ki még egyszer.
1: Igen, jó, én értem, amit te most felvetsz, csak én mondjuk nem látom azért ennyire borúsan a magyar társadalmat. Egy-kettő itt az államalapítás, és tehát a tényét, hogy létezik ez a nép, ez a nemzet, ez az állam, ezt ünnepeljük, és amúgy meg szerintem pont ez az, amit amit bizonyos értelemben az amerikaiaktól lehet tanulni, hogy ők büszkék magukra, ők akármennyire is rosszul működik adott esetben az amerikai demokratikus rendszer is, de hogy ők tudják magukat ünnepelni, mi magyarok meg nem feltétlenül, én személy
2: szerint nem erről beszéltem. Arról beszéltem, hogyha nem tudunk meg egy olyan helyzetben, amikor egy országnak szüksége van arra, hogy helyreálljon az önértékelése és a jogállamisághoz való viszonya, és nem tudunk megcsinálni egy nyomorult ünnepet, csak korrupció gyanúval, akkor inkább ne legyen.
3: Ez de te is egyetértesz, én is egyetértek, mert nekem se hiányzik se a tűzijáték, se a fesztivál.
2: De sokkal többet bukott a magyar társadalom azon, hogy a Tisza amortizálódik és inkompetenciát vagy rossz szándékuságokat mutat fel, vagy abba a gyanúba kerül, mint amennyit vesztettünk volna azzal, hogyha a kutyáink nem menekülnek el.
3: Akkor kérdezek egy valamit, ha nem lett volna, tételezzük fel, nem lett volna, mert az augusztus semmilyen szintű. Országosan eltörlik, mert asszály van, mert fenékküszöbre kell a pénze. Mint tudom,
2: lehet valami... tisztavatás, lehetnek ünnepi beszédek.
3: Oké. Akkor szerinted hogy nyírják ki a Tiszát? Tehát már így is azt mondják a mi hazánkosok, hogy ennyit nem érdemel a magyarság, a magyarság tudata, ezért itt a dobog a szív a Kárpátok alatt.
2: És nem állunk fel, amikor
3: nem 18,
2: cigány, és nem cigány holokausztón meg nem állunk fel. Miről beszélünk?
3: 18 milliárdot tervezett kiadás, hogy, hogy a budapesti 4 milliárd lett, az is egy óriási dolog, én úgy gondolom, de még ez is, és ha elmarad, még ez is támadási felület, mert ennyit nem jönnetek a magyarságotok, mert tehát mindenbe be lehet, és hidd nekem, hogy mérlegelték, hogy melyik az opció, amiben legkevesebbet lehet bukni.
2: Na ez az én bajom, hogy mérlegelték, és pontosan nem merik azt felmutatni, hogy kevésbé vagyunk kompetensebbek, mint a Fidesz. Pedig az kéne, hogy korrupcióba, nagyzolásban kevésbé vagyunk kompetensek, mint a Fidesz.
3: De ha 18 milliárd helyett 4 milliárd, az már nem a nagyzolásnak tűnik.
2: De az, hogy rossz színbe kerültek...
3: Megtartja, ne legyünk már ilyen
1: hát,
3: sarkosak.
1: Nem tudom, én azért megünnepelném minden évben ettől függetlenül a Magyar Államalapítás ünnepét, már csak azért is, hogy egyet bulizzunk együtt.
2: Bulizni is lehetett volna, csak nem kellett volna azok, amiket ilyen idiótán csináltak.
1: Igen, jó, egyébként értem, amit mondasz, sőt, lehet, hogy egyébként még egyet is tudok vele érteni. Köszönöm. De ugyanakkor viszont...
3: Ezek a drónos mémek megvannak?
1: Melyik?
3: Ugye, mert felszálltak, ugye volt egy olyan látványelem, amikor felszállt, mit tudom, 1000 drón világítással, 2000. vagy 2000, nem tudom, aztán rengeteg.
2: 2000
3: drón, és ugye számítógépe vezérelve képeket raktak az égre, óriási korona, meg nem tudom mi.
2: És ez egy magyar csapat.
3: És egy magyar csapat, de várjál, és ott térben forgatták, tehát ott volt Árpád vezérnek az arcán, óriási látvány volt még a tévén keresztül is, és az új mémek, ugye nyilván az Országkez fölött Magyar Péter meg volt csinálva az arca, óriási ma, és egy-két cég mindjárt rá is ült ezekre, és ugyanígy megcsinálta a drónba azt, amit akció, nem tudom hol milyen, a szerszám gépboltba, és ki volt így vetítve,
1: mint ahogy küldtem is nektek a csoportba, azt nem tudom, hogy láttátok-e, amikor elsodródott a Ruszin Szendi Romulus és a Magyar Péter, és igen, akkor egy ilyen hajójavító cég erre ráült, az is nagyon.
3: Tehát ez a level, ez a legnagyobb szín.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Szabadon és kötetlenül beszélgetünk Strasser Tamással és Weisz Józsival továbbra is, és menjünk tovább akkor a lélegeztetőgép bizniszzel, mert hogy Orbán Anita külügyminiszter ugye feljelentést tett, hiszen azt vélelmezik, hogy itt túlárazások voltak, ugye egy 300 milliárd forintos lélegeztetőgép biznisz kapcsán a korábbi külügyminisztériumi vezetés ellen, mert hogy ugye ők bonyolították ezt a bizonyos lélegeztetőgép beszerzést, és hát ez is ugye megint egy ilyen nagy kérdés, mert hogy megy a vita a Fidesz és a jelenlegi kormánypárt között, hogy ez most indokolt volt-e a beszerzés, vagy nem. Én most egy gyors fejszámolást végeztem, ugye 300 milliárd forint, az ha jól számolok, az azt jelenti,
2: 300 hogy... 300 ezer millió.
1: Igen. Így van, és azt hozzá, hogy jó, nem vagyunk millió. Már 10 millióan, de igen. Most 10 millióval egyszerűsítsünk, az ha jól számolok, Tamás, te vagy a fejszámoló művész, az olyan 30 ezer lélegeztetőgépet jelent, hogyha...
3: 30 ezer forint per fő.
1: Vagy 30 ezer forint, igen, tehát 30 ezer forint per fő.
2: A csecsemőtől az aggastyánig.
3: Igen.
2: Tehát mindenki, nem csak az aktív kereső.
3: És még többen, mert ugye nem vagyunk annyian már, vagy 500 ezeren kevesebben vagyunk.
1: Igen, tehát hogy egy ilyen helyzetben, amikor van egy ilyen pandémiás helyzet, akkor indokolt-e ennyit költeni, vagy nem indokolt ennyit költeni a magyar emberek? Igen?
3: Hát ezeket nem használtuk. Tehát tudtuk előre, hogy nem lesznek használva.
2: Nem volt annyi ember, aki kezeli. Uh-huh. Tehát ha olyan lett volna a készülék, ami használható, de nem az, akkor is. Tehát előre olyan volt a beszerzés, hogy egyszer, tehát ez olyan, hogy azt mondanák, hogy...
3: Fügefa levél. Hát szörnyű. Uh-huh. Tudtuk, hogy igen. Nem lesz.
1: Jó, de mondjuk azért láttunk már olyan helyzetet, hagyj legyek egy icipicit az ördög ügyvédje, egyébként teljesen egyetértek, ki kell vizsgálni az ilyen ügyeket, szeretném azért ezt az elején leszögezni. De olyan helyzetet láttunk már, hogy bizonyos szituációkban el kell engedni azt, hogy valaki tanulta ezt, nem tanulta, egyszerűen be kell tanítani, és működtesse. Én nem tudom, hogy mennyire nehéz egy ilyen gépet működtetni, de hogyha olyan helyzet van, hogy nincs más, vagy nem tudod más, hogy megoldani, de mégis be lehet tanítani, akkor nem lehetett volna ez egy opció.
3: És akkor szalmán istálóba?
1: Miért szalmán istállóban?
3: Hát mert ugyanúgy nincsenek meg az egyéb feltételek. Tehát nem csak az ember,
2: nem csak ember,
3: összességében agyrém. Hát ha ennyit lehetett volna, kellett volna használni, akkor leáll az ország, mert mindenki beteg. És ugyanakkor meg meghaltak mások azért, mert nem voltak egyébként ezek se használhatóak.
2: Tehát nagyon, nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, amikor azt mondod, hogy igen, azért ott vészhelyzet volt, gyorsan kellett cselekedni, és nincs ilyen. Az a baj, hogy nem tudod alátámasztani.
1: Jó, ezt most ez a te feltételezésed, de majd menjünk tovább még egy picit. Egyébként lehet, hogy igazad van. Egyébként lehet, hogy igazad van, de nem azért, hogy csak még egy picit hagyd le az ördög ügyvédje, hogyha te covidos vagy, fuldokolsz, nincs már olyan ember, aki tudnál lélegeztetőgépedet kezelni, sőt már át sincs, amin tudnál feküdni, akkor egyébként a földön fekve is lélegeztethetnének lélegeztetőgéppel, vagy nem?
3: Igen, de hogy jut el oda a lélegeztetőgép?
1: Hogy jut el oda?
2: Hát nem tudnák bevinni a másik lélegeztetőgépet, mert tele van minden lélegeztetőgép.
3: Az a baj, hogy akkor nincs ember, aki szállítsa, és én betanulom, és tényleg betanulom, sőt, áramot is adok neki, ilyen rokonomnak, magamnak, tök mindegy, hogy működjön, ebbe igazad van. De az a baj, hogy ennek nincsen realitása.
2: Hát az egészségügyminiszternek ugye megvan az a amiért ugye kérdezte, hogy hol van a pénz anyádban, amikor visszaválaszolt, ugye.
1: Jó, ez nagyon. Na, ez a közbeszéd, na erről is beszéltem.
2: Az a nagy helyzet, hogy én, tehát az a fickó, hogy aki úgy volt egészségügyi miniszter, hogy sosem praktizált.
3: Kórházigazgató volt, nem.
2: Kórházigazgató volt, de nem tehát bizonyos szakvizsgái azért hiányoznak ahhoz. Nem is érdekes, mindegy is. Nem akarom menteni, de lehet, hogyha ha engem ott kiabálnak, lehet, hogy én sem tudtam volna másképpen reagálni, ami hiba. Én is hibát követtem volna.
3: Jó, csak akkor nem leszek parlamentben, nem ülök bele közelebb.
2: Egyszer, másodszor meg a családom nem kaszált 8 milliárdot egy olyan üzleten, amézé. Tehát,
3: ha 8 milliárdot kaszált a családom, akkor azt hiszem, hogy beülök a parlamentbe, és azt mondom, hogy anyád, igen.
2: Tehát ez volt, hogy olyan cég, igen, keresztül szerezték be, ugye, hogy az állami 20% volt állami, 80 volt állami, 20% volt magán, a profit az pontosan másként oszlott le, és 8 milliárdot raktak, és pedig fél évig volt ez a cég. Valami ilyesmi. Tehát létrehozták, megvették, kimutyizták, megszüntették jócakát, és ez az egészségügyi állam...
3: gyereknek írták át.
2: És az állam, tehát az egészségügyi miniszternek volt, vagy az államtitkárnak volt gyakorlatilag a sógora. Tehát a feleségének a... Tehát ez, és amikor azt mondod, hogy ez izé, és megvered, hát ez rágalom. Mi rágalom? Tehát ott van, le van papírozva, tehát ezért nem is kell nyomozni sem. Elmértük,
3: túlreagáltuk a helyzetet.
2: 8000 millió. Azért abban lehet mit kezdeni. Te mit kezdenél 8000 millióval?
1: Nem is tudom, hogy mit kezdenék vele, mert az annyi pénz.
3: Jó, hát a Gabi az klasszikus szocialista, tehát ővel nem lehet. Tehát...
2: Ennyi, szétosztanád a szegények között. Egy részét.
1: Lehet egy részét, igen.
3: Nincs is ezzel baj.
2: Na, de ezt ki fizette meg? Te, meg én. Tehát mi fizettük meg, kedves hallgatók? És
3: nem, mi dobtuk ki az ablakon, égettük el, tök mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, hát, ez a baj. És még pénzbe fog kerülni ezeknek a megsemmisítése.
2: De még a tárolás is állítólag valami havi 30 millió forint. Csak a tárolás 30 millió. Havonta, mert ugye olyan mennyiségről van szó, hogy az akár nem
3: is lehet.
2: És
3: nem tudjuk, hogy nem a BID volt a szállító.
2: A másik Szingjáltó? Na, az a baj, hogy azoktól, akitől vettük, az a két üzletem, nincsen, hát azokban már lecsukták. Igen. Tehát kiderült, hogy semmi, tehát teljesen, ja, és akkor miért van az, hogy amikor a Szingjáltó ezt intézte?
3: És ezek nem is lélegeztető gépek, csak légzés segítő. Tehát...
1: Jó, ehhez én nem értek, mert ez azért ne kezdjük el, mert lehet, hogy egyébként amikor nagyon nagy a baj, akkor még lehet, hogy az is ez nagyobb is segítség, mintha nincsen.
2: Na de miért, és miért van az, hogy amikor elkezdik, hogy na, akkor nézzük meg, hogy jó volt, egyből elkezdik ledarálni a papírokat, és ez a duma, hogy a papírokat ledaráltuk, elektronikus nyoma meg nincsen.
3: Gabi, akkor menjünk vissza a fő mondatunkhoz. Egy olyan ország, ahol azért, mert gyerekek évekig nem tudnak rendesen kajálni, mert van gyerekszegénység, és nem kapnak megfelelő oktatást. Ehhez képest azt gondolom, akkor nem a lélegeztetőgépeknél kell, hanem ezt a pénzt lehetett volna erre, és akkor oktatás.
1: Jó, ezt te is tudod, hogy azért ott abban a pillanatban egy olyan hisztériakeltés volt. Nekem a Covid-ról, meg ezzel a bezárással, meg mindennel kapcsolatban, tudjátok, én nem a fővonalas voltam, tehát én nem a maradj otthon.
3: Miért? Hol vagy
1: típusú voltam. Nem vagyok fővonalas bizonyos kérdésekben, de ebben nem az voltam, és egyáltalán ezt az egész pánikkeltést, amit csinált akkor a média, világszinten, nem csak országos szinten, én azt már eleve egy hülyeségnek tartottam, de hát tehát, nem tudom, szóval ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez ebbe a kérdésben itt nem tudom, hogy mi az igazság, mert hogy egyszerűen...
3: Hát ezért lesz, hogy kivizsgálják.
1: Tehát ők nem tehették meg azt, hogy miután ilyen pánikot keltettek már, akkor nem tesznek azért, hogy valahogy az emberek életét mentsék. És most, hogy ez így volt, és hogy ez túl volt erre,
3: az hogyha
1: az
3: csak be van ígérve, de senki nem látta ezeket. Beígéred, itt vannak, megérkeztek, ha már manipulációról van szó, de nem, a pénz is megmarad. Mindenki megnyugszik, a pénz is megmarad, nem jobban jártunk. Csak az a baj, hogy ennek a pénznek egy része, hogy Józsi mondta, pontos egy indok kellett arra, hogy a közpénz elveszítse a közpénz jellegét.
1: Jó, én
3: ez a baj, itt nem azzal van a baj, mert meg lehetett volna ezt csinálni, ha már manipuláció, hogy beígérjük, hogy itt van nem tudom hány darab izé, minden magyar.
2: De mi van, hogyha megveszik ugyanezt a mennyiséget, csak piaci áron?
3: Hát vagy jó minőségű, kevesebbért.
1: Hát nem tudom, na ez nagyon nehéz megint, hogy akkor mi számított, mi volt a piaci ár, ezt honnan tudjuk?
3: Hát onnan, hogy mennyit volt érdemes hazavinni. Ha ez piaci áron van, akkor az állam lebonyolítja egy az egyben. És nincsenek benne rokonok.
2: Közvetítők, akik leveszik a
3: akiket már azóta le is ültettek. Meg kivesznek a cégből nem tudom én hány milliárd hasznot. Mert 8. Ugye azt a céget kiszedték egyből, ugye ez egy ügyletes cég volt, ha jól emlékszem, egyből kifizették az összeset osztalékként,
2: az megszűnt.
3: És utána eladták valami borsodi cigánygyereknek, azt hiszem fel is kutatták, ha jól emlékszem, és akkor megszűnt.
2: Tehát ez összes borsod, még hogy rosszul érnek borsodba.
3: Ugye? Csak a gyerek nem tudott róla semmit, kapott 2 millió forintot, hogy járnak,
2: hát annyit
3: aztán
2: se.
3: Jó, érted.
2: Annyit se. Kapott 2 kocka sört szegényként, mert aláírtak fele valamit.
1: Igen. Hát ja, na minden esetben jó, az a lényeg, hogy ki kell vizsgálni.
2: És ugye beszéltük azt is, bocsáss meg, itt lehet, hogy talán adáson kívül is, hogy a Tiszának ez a kommunikációs dömping, hogy minden nap van 8 milliárd, 5 milliárd, 10 milliárd, 50, az emberek egyszerűen már nem is tudnak hova tenni, mert nem azt mondják, hogy azt a rohadt, ezek teszik a dolgukat, és dől neki a csontvázak sorba a szekrényből, hanem egyszerűen immunis leszel rá, mert minden nap ezt hallod. Ez egy kicsit olyan, mint a háborús riogatás volt, egy darabig ment, és akkor végén mondta, hogy jó van, tudjuk.
1: Igen, de bilincset még nem látsz. Tehát, hogy az a baj, hogy nem is az a baj, hogy mindig kirakják, és hogy immunissá válsz rá, hanem az a baj, hogy egy idő után már azt várod, hogy na jó, engem most már nem az érdekel, hogy mibe teszitek, mibe tesztek feljelentést, az érdekel, hogy mikor lesz végre felelős.
3: Na, pont ezt próbáltam az előbb a közbeszerzés és 20-a kapcsán mondani, hogy nem szeretném, hogyha Tisza ezt a részét eltanulta volna a Fidesztől, hogy amikor van egy társadalmi igény arra, hogy megnyugtassuk magunkat, akkor úgy csinálunk, mintha ez megoldás lenne, pedig hát tulajdonképpen csak egy látszat megoldás van, és ezt nem szeretném.
2: Hogy ezen túl van egy látszat... A feljelentés, hogy a...
3: Nem, most a beszerzés. Van a Covid para, és akkor berendeljük a izékat. Nem merjük, erre mondtam azt, hogy nem merjük felvállalni, hogy nem tudjuk megcsinálni jól az augusztus 20-at, akkor lássuk be, rövid az idő, nem tudom én, de ne csináljunk úgy, mintha meg tudnánk csinálni, és kompetensek lennénk. Merjük azt mondani, hogy ez nem megoldás, és lépjünk ki. Én pont ezt látom egyébként ebbe a korrupciós ügybe a legnagyobb veszélynek, nem pedig azt, hogy valaki nyert ezen a pénzen, nem tudom én, 10-20-30 milliót, vagy korrupciós módon.
1: Most a Radnai
3: Márkosról beszélek. Hogy a jövőben, ha valami, ne csináljunk látszat megoldásokat, hanem ne viselkedjünk úgy, mintha kompetens kormányzók lennénk.
1: Na várjál, akkor szóval nemzeti minimumként meghatározható az, hogy az őszinteség, és hogy a politikus merjen sebezhetőnek mutatkozni, hogy valamiben most ennyi idő alatt nem vagyok képes rá.
3: És elvárom ezt a fideszesektől is, mert azt a nagy sok hablatyot, amit itt összetudnak egyébként a Facebookon szoktam olvasni.
2: Vagy ugye, 16, egy nagyon sokáig az volt, hogy a divat, hogy nem vagyok rá képes, de majd megoldom hitelből. Mert ez volt a már, nem? De esküdj meg, hogy nem ez volt.
3: Nem,
2: tehát amikor nem úgy volt a gazdaság, nem baj, attól még a rony, tehát ilyen, mint a hétszilvafás nemesek, tehát ezek a gentrik, hogy kilóg a seggem a gatyából, de az, attól még szórom pezsgőre, és meg kaviárra, amikor... és olyan tűzijátékot meg olyat rendezek, és elhitetem a jó népel,
3: minden rendben van.
2: Közben a plebejusok, ha már ugye itt tartunk a görög drámáknál, ők fizetik meg. Velük fizetetük meg.
3: Igen, de ilyenkor jut egyébként eszembe az, hogy mekkora díradúra mondták, hogy itt volt a New York Times, és mondták, hogy hogy hívják, Sándor Palota. Nem is luxus, gyerekek. Hát persze, de akkor menjenek el egy Borsod megyei faluba, és nézzék meg a kontrasztot. Érted? Hát
2: azért
3: tehát mi azért nem Kazasztán vagyunk.
2: Mert az fehérházból jött, igen, ahhoz képest.
3: Igen, meg az új, meg ahhoz képest, hogy nem Kazasztánról van szó, meg Boráról. Lehet, hogy ők azt várják el, de nekünk ez igenis egy luxus, mert Magyarország nem ezen a szinten van. És ez egy látványberuházás volt. És fölösleges.
1: Jó.
2: Egyébként meg ugye beszélgettünk arról, hogy mémek, meg híret, stb. Tehát egy nagy hibát követtem el, tehát ugye Magyar Péter ugye itt volt lent Pakson, ugye fotózták jobbról-balról, ment csónakon, vizen járt, mindent csinált, amit egy nagyfőnöknek ilyenkor csinálnia kell.
3: Lehet, hogy vizet árasztott.
2: Egyébként
3: volna.
2: Én azt mondom, hogy nagyon praktikusan, nagyon gyorsan és szakszerűen megoldották ezt. Mindig elmondta, hogy ez nem az ő érdeme, ez a szakemberek, a vízügyesek, a katonák, a stb. Ugye Rózsabeát lehet ide csatolni, de volt egyszer egy olyan kép, amikor egy kockát letettek, ilyen beton kockákat, és azon állt rajta. És nem írtam oda, hogy a kő közepén állok.
3: Igen.
2: Ezt kihagytam, de most nem tudom szóval elmondani, mert volt egy ilyen kép, emlékszel rá?
1: Igen.
3: De azt tudjátok, hogy még nincs engedélye. A környezetvédelmi engedélye a felé küszöbnek.
2: Oké, de most akkor megvárod? Megvárod, amíg engedélyezik? Ilyen gyorsan nem tudják. Tehát azért itt tényleg adhok kellett valamit csinálni, és azt gondolom, hogy sikerült azért a nagy bajt megelőzni, mert ha tényleg le kell állni, és tényleg olyan a beszéltem, aki ott dolgozik, tehát nem
3: persze tudjuk az atomerőben minden.
2: Nagyon nehéz azt újraindítani, tehát az, hogy kicsit sikerült még gépek, mert a románoknál ugye ez a probléma beállt, hogy azért azt újraindítani nem egy egyszerű
3: mutatvány. Majd átolják valamelyik kézét éppen működő blokkunkat, és akkor azzal már majd könnyűbb lesz.
2: Majd mi segítünk rajtuk.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamás, Weisz Józsi és Harmad Gabi, és akkor egy a végére egy nektek való témát hoztam, mert hogy a fociról lesz szó. Ugye egyrészt most friss hír, hogy Zeke Mário el fog igazolni, vagy eligazolt Pakstól, és a másik pedig ugye egy múlt heti hír, amikor is az Újpest ellen lépett pályára a Paksi FC, akkor Bognár György vezetőedző, hát a VAR-t kritizálta.
2: Úgyhogy nyertünk a meccsen egyébként,
1: de elmondta, hogy a felcsútiak elleni meccset, az tulajdonképpen a VAR miatt veszítették el. Én magát a felcsúti meccset nem láttam, de lehet, hogy ti igen, viszont szerintetek van-e a magyar VAR-ral baj?
2: Minden VAR-ral van baj.
3: Az a baj, hogy ez csak kavar.
2: Kavar, igen.
3: Nem tudjuk, de egyébként tényleg vicci, de vicc oda. Nem tudom, ugye nyilván attól függ, hogy kinek ítél oda. A kérdés az, hogy ez a VAR, ez most egy számítógépes program alapján van, vagy az a három bíró húzigálja ott a vonalat?
2: Hát vagy őket húzigálják hátulról.
3: Érted?
2: Mert amikor a VB-n, bocsáss meg, és a Svájcnak drukkoltam talán Katar ellen, de a párhuzamosok a végtelenbe találkoztak, tehát annyira le sem volt a svájci gyerek a gól előtt, pedig Svájcnak drukkoltam. Hát néztünk, hogy ennyire nem lehetünk bandzsák. A fiam is, én is, mert hogy az én szememben...
3: És az egész világ bandzsa volt a VAR kivéve.
2: Igen, tehát ott nagyon furcsa, és rengetegszer találkozunk ilyenekkel.
3: De olyan technológia van már, hogy a labdába érzékelő, mindenben érzékelő van.
2: Tehát de az miért akkor csippan az érzékelő, várj, amikor nem kell? És
3: de várj, az érzékelőben is érzékelő van. Tehát most annyira, hogy ezt nem lehet egy digitális program, tehát fél, annyi kamera van, meg drón, meg anyámkinja. Azt mi van, hogyha mondjuk raksz 10 kamerát mindkét oldalra.
2: Nem kell azok... több. Tudják ezek. Az a baj, hogy manipulálva van a rendszer, mert nem akarunk bántani senkit.
3: Bognár úr megmondta, hogy jó van, ti is itt húzigáljátok össze-vissza a vonalat.
2: Igen, nagyon aranyosan mondta egyébként, nekem tetszett egyébként, mert teljesen értett haragszom nem ellened stílusban, szedjék össze magukat. Nem azt mondta, hogy dobjuk ki, meg csalnak, hanem szedjék össze magukat. Tehát ő igazából még megengedő is volt, igen. Tehát nem is azt mondta, mondjuk azért a felcsút most elég hülyén hangzik.
1: Én egyébként szeretem ezt a szabadszájúságát a Gyurinak, pont
2: ez
1: azért.
2: Nem szabadszájú, akkor lenne szabadszájú.
1: De igen, mert nem, mert ugye az van, jó, őszinte is, persze, de hogy úgy nagyon sokan szerintem azért nem merik kimondani ezeket a dolgokat, hogy utána még jobban szívassák a csapatot, vagy bármi. De én ezt tök bírom benne, hogy neki van egy véleménye, ő azt nem rejti véka alá, kimondja, most van, aki ezzel egyetért, van, aki nem. Figyelj.
2: Jó, de letett már az asztalra itt Pakson annyit, most idézőjelbe, tehát most direkt
3: volt
2: nem a korábbi ízéről
3: beszél.
2: Többször. Tehát én azt gondolom, hogy annyira szimpatikussá tette nyilván a háttér munkásokkal együtt, tehát itt most nem csak a Gyuri érdeme, ezt ő mindig elmondja, de alapvetően ő ennek az arca, ha akarjuk, ha nem. És ő azt gondolom, hogy annyira színes egyéniség a magyar NBA, magyar labdarúgásban, hogy talán a Dominik az, akire nagyobb figyelem.
3: A helyzet az, hogy ő is kapott már hideget, meleget, tehát ne? Most már bármit mondhat, mert nem mondhat olyat, ami olyan reflektál rá jó nép, ami még nem volt.
2: Nem volt, így van.
3: Tehát ő már volt gyakorlatilag minden itt ezen az ócsárolási palettán, hát most maximum ismétlődik. Egyébként meg ahogy látom a mozgásán, meg a szóhasználaton, meg az egész, pont nem érdekli.
1: Ezt is imádom benne.
2: Ő egyébként szerintem most elnézést kérek mindenkitől, de a magyar labdarúgás színvonalához képest egy intelligens, okos, értelmes ember. Tehát most ne értsetek
3: ki. Ezt több oldalról lehet megközelíteni, ezt a mondatot.
2: Oké, akkor azt mondom, hogy nem, a Gyuri egyébként nem, az átlag magyarhoz képest is egy intelligens ember.
1: Na, egyébként intellektuális,
2: nem csak a fociban, nem csak a fociban, hanem egyébként ő máshol is megállná a helyét. Nem kell vele egyetérteni, nekem nem szokott sikerülni, de nagyon jól lehet vele beszélgetni. Tehát
3: hát az intelligencia az a vitakultúrában.
2: Abban szerintem ő nagyon jó egyébként.
1: Igen.
3: Jó, tehát
1: igen.
3: Akkor összegezzük, van baj.
1: Van baj.
3: Akkor van.
1: Ezek tehát, hogyha 3 méterrel a 16-os vonal előtt elesik valaki, de becsúszik a 16-oson, és a VAR vizsgálja, mint hogy egyébként az Újpest meccsen is ez volt az egyik vizsgálat tárgya, egy ilyen típusú, akkor van baj.
2: Nem kicsi.
1: Jó. Oké, én hiszek nektek.
3: Na, és akkor kicsit visszakanyarodva, hogy az augusztus 20-ra, ugye nem titok, hogy néha járok egy rövid sztorival a kedves hallgatókat, hadd untassam tovább. Igen, és akkor
2: csúcson kell abba
3: járok néha ide-oda műsort vezetni, és az augusztus 20-ai Dunaföldvári ünnepségen is én voltam a műsorközlő, ahol egyébként nagyon jó helikopter és műrepülő bemutató volt, és higgyétek, hogy tele volt a Dunapart, rengeteg paksi is volt, mert ez egy kuriózum. Tehát olyanokat mutattak ezekkel a gépekkel, amit nem minden nap látsz, sőt, még Budapesten sem. De egy szó, mint száz a vége, és akkor ugye az egyik sztár fellépő, ugye Vastag Csaba volt személyesen, és nyilván benne van a kis ördög, mert hülye tudok lenni néha, hogy jól esik szemétnek lenni, és akkor
1: csak
3: én
1: aztán néhát nem tudjuk, mondtad igen. Volna.
3: Igen, és akkor ott ugye, az is beletartozik a feladataim közé, hogy én vagyok ott, engem találnak meg a fellépők, hogy hol a sátor, hol lehet átöltözni, milyen promó, mit mondjak róla, stb.
2: Jobb, mint ha anyukádat találnák meg.
3: Például. És akkor ugye jött a Csaba, látszott rá, tehát ő Vastag Csaba, mert ez egy jó kiállású trikóba, a baseball sapka, stb. Jött, bemutatkozott, mondom be, tehát Vastag Csaba, bemutatkozott, Vejsz József vagyok, én leszek a műsor közlő, és nem bírtam ki, ne haragudj, milyen Csaba. És nézett rám, és nem az, hogy atya úristen, itt milyen műsorközlő van, finge nincs, hogy Vastag Csabának, amikor most mutatkoztam be, nem azt láttam az arca, hogy nem jó helyre jöttem. Nem is vártak. Olyan jól esett, hogy jól elragult, csak vicceltem. Szegény lefagyott. Tehát így.
2: És utána a Nexus egyébként? Tehát
3: teljesen közvetlen, teljesen, vette a lapot utána, tehát mondta, hogy oké, köszi. És nagyon, nagyon közvetlen volt, nagyon normális volt, ott egy 40 perces ilyen kis koncertet csinált, lement a nézők közé, tehát imádnivaló volt, cukor pofa, jól is énekelt, tehát teljesen jó volt, csak mondom, hogy tudok néha ilyen lenni, hogy így jól esik.
1: És akkor most tudod, hallgassuk meg, hogy vajon mit mondott Vastag Csaba?
2: Mit gondolt?
1: Ki volt ez a köcsög?
3: Soha többet nem megyek Dunaföldvár és környékére.
1: Oké, sajnos lejárt az időnk, srácok, úgyhogy ez volt a mai szabad péntek.
3: Milyen péntek?
1: Szabad.
3: Jó, csak vicceltem, hogy milyen Csaba.
2: Nem vagyok jó helyen.
3: Mint a görög drámák.
1: Igaz, hogy nem volt annyira szabad a pénteketek, mint amikor nem voltam itt. De, hát...
2: Hogy érzed, hogy akkor szabad? Meg tudtunk beszélni.
3: Úgy érzed, akkor szabadabbak voltunk? Hát te hallgattad?
1: Hallgattál, hogy nem, meghallgattalak titeket, nem viszem.
2: És lehetett érteni, mire gondolunk? Nem. Mert tudod, mi félszalagban
1: abszolút,
2: is
1: abszolút, nem, de ez...
2: Akkor miért hallgattad?
1: Ez ne zavarjon titeket.
2: Az elején kiderült, akkor minek?
3: 50%-os a siker, mi jól éreztük magunkat, te hallgatók meg
1: majd. Jó, hallgatók, meg itt érdekelnek, mint így vagytok vele, hát én nem.
3: Nem.
1: Na, akkor, hát már ennyi volt a szabad péntek akkor is, hogyha fáj ez most, hogy el kell búcsúznunk. Itt volt velem a stúdióban.
2: Strasser Tamás.
3: Vejsz József.
1: Én pedig Harmad Gabi voltam. További szép napot és jó rádiózást nektek. Egy hét múlva ismét jövünk.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

Ez a Pax FM, a legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő a mai best-of sztárórából.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
3: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után, közölte pénteken a kínai kommunista párt politikai bizottsága. A Xi Jinping kínai elnök a KKP főtitkára által vezetett testületülésén hangsúlyozták, hogy átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat, és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradi város projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca sportért felelős államtitkársága az MTI-vel pénteken. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke tudatta, nyugodt szívvel állnak minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Next Zone néven nyárbúcsúztató vigadalomra hívja a lakosságot a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Csengely Dénes Kulturális Központ augusztus 31-én 15 órától az Atom téren. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elárulta, hogy kiket várnak a rendezvényre.
5: Mindenkit. A kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a programokat, tehát az ökocsigások jönnek, ők igazából foglalkoznak a nagyon kicsikkel, a kis totyogósoktól, kezdve a nagyon nagyokkal is, tehát a virtuális szemüvegektől kezdve nagyon sok mindent hoznak ők is, és hát mindenki ott lesz, akik így a kertbe látod, hogy társszerveként meg vannak jelölve, és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni ezt a nyarat, hogy biztonságban, ha már rendőrségről van szó, és akkor olyan keretek között, ahol tényleg anyu, apu, a gyerekek, kicsik, nagyok együtt tudnak játszani, vagy nagyszülők, és itt tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni.
4: Egy Cessna 172-es típusú kisrepülőt vitt el a kalocsai repülőtéről egy 24 éves férfi, aki a Tolna vármegyei Gerjen közelében egy napraforgó táblán kényszerleszállást hajtott végre. A kényszerleszállás után az 512-es úton zavartan sétálgató férfinek egy autós akart segíteni, aki ezután a segítséget felajánló autójába próbált beülni és elhajtani vele, de azt egy másik férfi megakadályozta, a helyszínre érkező rendőrök pedig perceken belül elfogták. A szomori férfival szemben többek között járműönkényes elvétele és rablás, valamint más bűncselekmények miatt indult eljárás. A rendőrség szerint ittas volt, és azt is vizsgálják, hogy fogyasztott-e más szert.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
6: Megérkezett a

0: iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a tehetségművészeti korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a művészeti iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Ibolyi Eszterrel és Csapó Ágival beszélgetünk. Jó reggelt, szervusztok!
2: Jó reggelt!
3: Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Az apropó, ami miatt beszélgetünk, az apropó. Színtársulat, amennyiben szeptember 4-én a Borbálán mi is tiszteletünket tesszük. És óriási fellépés várható tőlünk. 4 abszurd jelenetet fogunk előadni. Mik ezek a jelenetek egész pontosan?
2: Picit pontosítanék, nem 4 abszurdot, 4 jelenetet, 4 vidám jelenetet, amiből 2 abszurd.
1: De várjál, hol kezdődik az abszurd akkor?
2: Na jó.
1: Hát ezt hogy definiálnád, Ági?
2: Jaj, Levi.
1: Nem, ez komolyan kérdezem.
2: Nem, hát van a könnyen befogadható helyzetkomikumra, szokásos klisékre épülő humor, ami nagyon könnyen befogadható. Az abszurd szerintem egy kicsit már elvontabb, és egy másfajta humorérzéket.
1: Igen,
2: pedzeget szerintem.
3: Egy túlzó, túllihegő, mindent túljátszunk, ugye eleve ez a komédia, paródia egyébként is olyan, hogy az embert minden nagy gesztusokkal játszik, nagy mimikával, és azért az abszurdban ez még tol rajta.
1: Hát, vagy éppen ellenkezőleg. Ezt azért szeretném vitatni, és ezt most mindjárt filozofikusan bele is megyünk egy kicsit a dologba, mert hogy akiktől még előadunk ott, és akik tényleg az abszurd kategóriában vannak benne főleg, a Monty Python társulat, az abszurd titánjai, ez a 6 elmebeteg állat, és tőlük lesz egy jelenet, meg egy olyan jelenet, amit a Pythonból 2-en írtak még a Monty Pythonos idők előtt, de a Monty Python is játszotta. Azért vitatnám a nagy gesztusokat, meg az óriási túlzásba vivést, mert hogyha megnézed például az ő filmjeiket, a Gyaloggalopot, a Brian életét, akkor ők pont abba voltak, hogy csináljak ennek egy történelmileg teljesen hiteles környezetet, és annál viccesebb lesz, amikor ebben a hiteles környezetben történnek ezek a teljesen képtelen dolgok. Úgyhogy egy ilyen fura realizmus is van ebben azért néha.
2: Bár, ezekkel amit most... a képtelenségekkel tulajdonképpen karikíroz, kifiguráz, rámutat valamilyen problémára, helyzetre, tehát hogy...
1: Megvan a szociológiai vonzata is.
2: Igen.
1: Bár most nyilvánvalóan inkább a szórakoztatásé lesz a főszerep.
3: Sőt, a nevetésé, a kacagásé, tehát inkább erre élesztük ki az egészet.
1: Igen, persze. Mint ahogy egyébként amúgy már ezt tavaly is csináltuk. Csak
3: így
1: akkor
3: van.
1: Más
3: vásári komédiákat adtunk elő. Akkor egy kicsit ilyen vidékies hangulatú volt, most meg egy egészen más stílust vettünk.
1: Mik lesznek ezek a darabok, amiket választottunk?
3: A Vadász trófea az egy olyan darab lesz, ami szállodába játszódik, és ott is olyan történetek fognak létrejönni, hogy a házaspárok találkoznak, illetve a szerető találkozik a feleséggel, tehát ilyen nagyon izgalmas helyzetek lesznek, és ez általában nagyon mulatságos szokott lenni, amikor félreértésekre következnek.
2: Na, ugyanez a Gombában a második mulattatós darabunkban. Igen,
3: csak a téma más.
2: Igen.
1: Az utolsó kettő pedig, hát igen, az már Python közeli szitu, kevésbé a félreértésekre, hanem tényleg inkább a túlzásokra, és a teljesen képtelen két egymástól eltérő dolgok összeházasításán alapuló abszurdon alapszik.
2: Például igen, ezt azért is tudod te ennyire, hiszen az egyik darabnak te vagy a szereplője, meg rendezője is kvázi.
1: Túl sok rendezést amúgy nem igényel, mert egy nagyon rövid kis darabról van szó, meg majd még elmondok róla valamit, de még egy kicsit először, mielőtt kicsit jobban belemegyünk a darabokra, még arról is beszéljünk, hogy ki várható majd ott a színpadon, kik fogunk szerepelni ott. Én biztos? Ági, te is biztos?
2: Így van, és az apropó színjátszó egyesület tagjai, illetve mindig hívunk magunkhoz külsős tagokat, akik nem feltétlenül egyesületi tagok, de játszanak velünk, szerepelnek velünk, és időtlen idők óta szeretjük őket, úgyhogy sokan leszünk.
3: Ami érdekes, és hozzátenném még, hogy 2 kalocsai színjátszónk is van, akik onnan fognak érkezni, és velünk játszanak, illetve egy hölgy Szekszárdról. Uh-huh. És ez annyira jó, hogy olyanokkal is játszunk, akik itt a megyébe vagy megyén kívül vannak, hogy nagyon széles a paletta a csapatunkba, és nagyon sokan vagyunk, sok színű arc, sokféle ember, és izgalmas ilyenkor a játék.
1: Igen, abszolút összejön ez a sok korosztály is egyébként, ami azt illeti, hiszen szoktunk mi a felolvasó színházas esteinkbe, vagy akár az önálló estünkbe, ami volt tavaly, mi középiskolásokkal
3: 10 évesekkel, 16-17
2: évesekkel. Igen, nagyon széles spektrumot. Idén is egyébként, de az már nagyon előre.
1: Igen, nagyon előre, de egy kis ízelítőt a tervekből nem kaphatunk? Na csak egy nagyon kicsit, ha már itt vagytok, hogy várható nekünk egy nagy fellépésünk is megint.
3: Igen, november 11-én lesz, Rényi Ádám darabokat fogunk előadni. Itt is inkább a humort fogjuk megcélozni, hogy a közönség szórakozhasson, de tényleg nagyon jó lesz, hiszen egész fiatalok, tehát 10 évesek is jönnek játszani, és a legidősebb szerintem lehet, hogy a 80-at is csiszolja korosztályban, tehát történik ott haláleset, történik gyilkosság, nagyon-nagyon vicces jelenetek lesznek, úgyhogy viszont, izgalmas.
2: Viszont nagyon friss, mert
3: kortás.
2: Abszolút kortás darabok, és a legtöbbjénél olyan váratlan a csattanó, amire nem nagyon számítasz, van a történet fonala, és akkor egyszer csak egy ilyen nagyon fura véget ér az egész. Szerintem rendkívül szórakoztató, rendkívül friss, újszerű szerintem, ilyet még nem vittünk színpadra.
1: Igen. Mielőtt ez megtörténik, gondolom előtte majd még egy ilyen élesztős beszélgetés azért ezt meg fogja előzni, sőt mindenképpen
3: muszáj
1: lesz, persze, be kell ezt harangozni rendesen, hiszen egy elég nagy volumenű dologról van szó. Na de térjünk vissza egy kicsit a borbálára, most ezúttal azért mégiscsak inkább a fullos szórakoztatási a főszerep. Ez a darab, ez a trófea, hogyha jól láttam, ez eredetileg egy televízióban levetített jelenet volt, amiben Antal Imre és Sinkó László
3: igen, játszott, nagyon nagy színészek játszottak, tehát fel van adva a lecke azoknak, akik most játszanak velünk, viszont egy kicsit azért mindig alakítunk rajta, és picit modernebbé tesszük, tehát nem megyünk vissza abba az időbe, nem mondom, hogy újra van gondolva a darab, de azért amit tudunk, módosítunk rajta mindig, hogy újszerű legyen, és ez egy nagyon szerethető előadás lesz.
2: És én nem is nagyon darab. Szeretem, megnéztem egyszer, mert nem igaz, hogy nem néztem meg, ugye én szerepelek abban a darabban, de pont nem akarom azt hozni, mert azt van, lehetetlen. Tehát igen. A saját szűrőmön, a saját érzelmeimen, a saját elképzelésemen keresztül valósul ez meg, mert azok a nagy kaliberű színészek olyan magas labdát adnak fel, amit nem lehet elkapni.
1: Ági, nagy tisztelettel beszélsz, és valóban egyébként, hogyha még csak, hogyha nem is nézed, hanem csak hallgatod Sinkó Lászlót, meg Antal Imrét, már az is bőven olyan, ami élvezhető.
3: Ezt a darabot tehát egyébként én rendeztem, a trófeát, és az érdekessége az, hogy én hagytam mindenkinek a személyiségét. Tehát abban rendezőként én nem avatkoztam bele, hogy hogyan menjen ki, mit csináljon, csak az alapdolgokat beszéltük meg, hogy honnan indul, hova ül, mit csinál, de magát a gesztusokat, a személyiségét, vagy a hangsúlyát, ezt mindenkinek meghagytam, mert ettől lesz egyedi. És bárhányszor megnézi valaki a televíziós műsort, soha nem fog rátalálni, hogy ez ugyanaz, mert önmagukat adják a színjátszóink.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Hát itt is olyan karakterek vannak egyébként, hogy ihaj, úgyhogy ezeket az embereket jó azért tényleg kibontakozni, látni. Mindenkinek nagyon egyedi gesztus nyelve, meg egyedi beszéd mintázata van. Nagyon jellegzetes. A következő darab címe Gomba?
2: Gomba.
1: Jól tudom? Ennyi az egész.
2: Neu László rendezi, ő a Kalocsai színjátszónk, és akkor ő szokott rendezni régebben is, és akkor megadtuk neki ezt a lehetőséget itt.
1: Igen. Itt körülbelül miről van szó? Láttátok, vele láttátok ti is a próbában, hogy Ági, te szerepelsz?
3: Ebben
1: is.
3: Nem, ebben nem.
1: De a másik
2: háromban. A darabot én választottam egyébként, mert ez is egy ilyen nagyon vicces jelenet. Úgyhogy hát a gombából van mérges is, és ezzel lesz kapcsolatos.
3: És már megint félreértenek itt mindent az emberek.
2: Igen.
3: Szörnyű. Igen.
1: Hát ez egy óriási poénforrás, amikor ez megtörténik. Az egyik kedvencem egyébként a miniszter félrelép. Az angol darab, amiből aztán egy hallatatlan film készült Koltai Róbert és Kern András főszereplésével, ami totálisan erre épül, erre a totális összekavarodásra is. És ezekre a félreértető helyzetekre. Szóval igen, vicces lesz az első fele, és abszurd a második, ugyanis színre lépnek a Python fiúk. Az első darab eredeti címe Four Yorkshire Man, azaz négy yorkshire-i férfi, négy yorkshire-i bányász, mágnás licitál egymásra, kvázi, de hát ezzel nem árulok el nagy titkot, licitál egymásra, hogy kinek volt hányattatott a gyerekkora. Mi ezt egy kicsit átinterpretáltuk, Bese Dóri rendezte a darabot.
3: Így van, és szerepel is benne.
1: Így van, szerepel is benne, akár csak te.
3: Így van, két férfi a felállás.
1: Így van.
3: Tehát ebben is változtattunk, meg én azt gondolom, hogy a hátteret is egy kicsit módosítottuk,
1: persze,
3: de igazából a humor forrása, az abszurd forrása az ugyanaz.
1: Így van, az a szövegben rejlik benne.
2: Még annyit hozzátennék, hogy Dórinak ez egy régi álma volt, hogy ezt megrendezhesse, ezt a darabot. És amikor Ágival raktuk össze, hogy mi is legyen a Borbálán, milyen darabokat tegyünk bele, akkor így eszembe jutott a Dóri, hogy akkor ez most ide passzolna. És ő nagyon örült neki. A másik meg a Levi volt, a Graci Levi volt, akinek hát az nagyon nehéz befűzni. Nagyon nehéz befűzni, hogy egyáltalán játszon, mert nagyon elfoglalt, hogy rendezzen, az még nagyobb elképzelhetetlen dolog. És akkor ezzel a hülye járások minisztériumával meg tudtuk fogni a Levit. Nem tudott nemet mondani.
1: Nem, mert mind a kettő darab egyébként a régi szép idők. Igen, a Forjós Sérmen végül is magyarban a már a Holló Színház óta régi szép idők címmel fut, és most is így lesz. Illetve a Hülyejárások Minisztérium, ezek nagy klasszikusok itt már Pakson már egy jó ideje. Tehát a régi szép idők például egy olyan jelenet, amit szerintem aki itt szín játszott, az már játszott benne.
3: Hát olyannyira
2: játszottam benne.
1: Igen,
2: 14 éve.
3: A Cseresznyési Olvasótábor záró estjén Hefner Erikáékkal is ezt adtuk elő például. Úgyhogy igen. Az is egy teljesen más elgondolású volt. Úgyhogy nagyon izgalmas ezekben részt venni, hogy mit tudom, két hónapon belül teljesen más koncepció szerint adod elő ugyanazt a darabot.
2: No, de ahhoz, amilyen díszletek meg jelmezek lesznek, hogy az bűvöletes. Tehát ott előkerül a paróka, a hosszú csizma, hosszú kesztyű, szivar, tehát olyan jelmezekben lesznek a csajok,
1: így van,
2: meg a
1: így
2: fiúk
1: van
2: is,
1: letaglózó,
2: hogy lenyűgöző lesz már a látványa.
1: Teljesen
2: is.
1: Teljesen filmes látvány. Dóri ebből a szempontból se aprózta el a szitút.
2: De már
1: neki az volt az elgondolása, hogy vicces a darab, de nézzen is ki rohadt jóval. Akkor
2: sőt,
1: már,
2: úgyhogy, sikerült.
1: És sikerült is, hát már a próbák is lélegzett elállítóak.
2: Sőt, van egy kis reklámfilm is, amit tegnap
1: láttunk.
2: Azt nagyon érdemes megnézni, mert annyira szórakoztató, hogy egyik színjátszónk írta, hogy 5-ször megnézte, hát én lehet, hogy 10-szer tegnap. Nekem annyira tetszett, annyira jól sikerült, hogyha valaki ezt megnézi, szerintem nem tudja kihagyni a Borbálát.
1: Nem.
2: Legalábbis bennünket.
1: Abszolút. Egy ellenállatatlan kis promóciós alkotás készült Tóri koncepciója alapján, méghozzá Sárgödör téren is. Tegnap csak így egyik pillanatról a másikra leforgott. Szerintem egy óra volt az egész. Valami ilyesmi. És ezt megtekinthetitek Reels videó formájában a Facebookon, úgyhogy csekkoljátok. Már mindenki be van tagelve rajta, úgyhogy szerintem konkrétan a miniszterelnökhöz is el kellett, hogy jusson. És tényleg ellenállhatatlan hangulatú, ilyen is ehhez hasonló vibe-ok várhatóak 4-én is. Illetve még a Hülye Járások Minisztériumon van vissza, amit tényleg én rendeztem, de hát nem sok rendezés van abban, ez egy nagyon rövid jelenet, és inkább csak erre a fizikai humorra épít.
3: Tehát az a nehézség ennek, hogy pár perc összesűrített a mondani valója jöjjön át.
1: Pontosan.
3: Tehát, hogy a közönség értse, szeresse, nevessen rajta, visszajelezzen számunkra, hogy ez hogy sült el.
1: Érdekes módon még a visszajelzés az, ami, tehát hogy hiába próbálgatjuk itt a darabokat, az mindig kiszámíthatatlan egy kicsit, hogy a közönség hogy reagál rá. Tehát, hogy hol kell szünetet tartanunk, mert mondjuk nevetnek, vagy hol gondoltuk azt, hogy ez vicces lesz, és közben meg nem az. Tehát ez mindig változik.
2: És itt mégsem lesz lehetőség arra, hogy még egyszer megnézzék. Tehát muszáj most eljönni, mert nincs még egy lehetőség, hogy legközelebb ezt pótoljuk. Tehát ez pont erre készült.
1: Pontosan. Ez a színháznak, meg a színpadnak a mágiája. Varázsa. Igen, igen. Hogy ott egyszerű és megismételhetetlen alkalmak történnek. Ilyen lesz 4-én is. Ez a 4-e, ez egészen pontosan jövő hét péntek, ugye?
3: Pénteken mi leszünk az első fellépője a Borbálának. 16.30-kor várjuk a kedves közönségünket.
1: 16.30-kor kezdünk, így van. És körülbelül milyen hosszú lesz ez így?
2: Ami 50 perc.
1: 50 perces blokk körülbelül. Ági, mi?
3: Ha kitöltjük, igen.
2: Ennyit kaptunk rá.
1: Ennyit kaptunk, igen, igen. Ha üres járat lesz, az kizárólag a mi hibánk.
2: Tavaly túlszaladtunk egy kicsit, úgyhogy az idén nagyon oda kellett figyelnünk arra, hogy beleférjünk ebbe a keretbe, mert nem tehetjük tönkre a többi műsorszámot sem, hogy tolunk rajta, akkor csúszások lesznek, tehát pontosaknak kell lennünk. Igen. Meg hát vannak színházi átállások, hiszen minden jelenetben másik díszlet lesz.
1: Illetve másik jelmez, tehát öltözködések is.
2: Igen, és akkor
1: majd
2: kaptunk egy présházat, ahol lehet öltözködni, úgyhogy nagyon sok segítőkész ember van.
1: Igen, kedvesek és együttműködőek ott a környéken, amiért nagyon hálásak vagyunk. By the way, 2-án egy nagy főpróbánk is lesz majd, amikor mindent le kell zsíroznunk, hogy smoothul menjen majd, amikor oda 4-én, pénteken, 16:30-kor oda gyűlik mindenki. Remélhetőleg minél többen, és nagy közönségünk lesz. Azt
3: nagy
1: szeretjük.
3: Közönség a kis tér kis színpadán.
1: Igen, amúgy, hogyha
2: fontos,
1: valaki ott eltévedne.
2: A van. Kis színpad.
1: Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Szerintem kb. Elhangzott minden, ha csak nem szeretnétek hozzáfűzni valamit.
2: Hát akkor mindent elárulunk, ha még hozzáfűzünk valamit.
1: Igen.
2: Nem lesz érdekes a darab?
1: Igen, pontosan.
3: Várunk mindenkit szeretettel.
2: Így van.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Paks FM-en.
1: Paks vadonatúj rendezvénye vasárnap délután várható. Az ötletgazda és a főszervező Iker Józsefné Györgyi, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, akit köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Köszöntök én is mindenkit!
1: És hát mi más lenne a rendezvény neve, mint Tehetségművészeti Korzó? Hát ez olyan gyönyörű!
2: Igen.
1: Igen. És mindjárt jól átbeszéljük, hogy egészen pontosan hogy jött az ötlet, és miről szól a rendezvény, bár azt gondolom, hogy nagyon sokan találkoztak már a plakátjával a különböző social media felületeken, és hoztál magaddal egy meglepetés vendéget is, Rudicai Rudolfot, Rudit, aki a Sárkör színtársulat vezetője. Jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt kívánok, és köszöntök mindenkit!
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél Sárkeresztúrról.
3: Igen, igen, igen. Én is köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
1: Ahol állítólag a településen nem mindennapi kulturális élet zajlik évtizedek óta, majd azért egy szót beszéljünk erről.
3: Rendben.
1: Illetve többek között úgy kapcsolódtok a Tehetségművészeti Korzóhoz, hogy vendégelőadóként, vendégművészként itt lesztek.
3: Igen, nagyon köszönjük Györgyinek a meghívást. Nem az első közös ügyünk ez, de újra nagy örömmel jövünk. Aha. Hozzájuk.
1: Igen, hát Györgyiről tudjuk, hogy kulturális művészeti körökben évtizedek óta mozogsz, nem csak folklor vonalon. Egyébként a ti kapcsolatotok annak idején hogy indult? Ezer szállal, azt tudom.
2: Ezer szállal, igen, de amikor a művészeti iskolánk elindult 2018-ban, akkor feltérképeztük Délfehérnek a településeit, hogy hol lehetne megfelelő helyen a mi telephelyünk, vagyis telephelyeink. Aztán így jutottunk el Sárkeresztúrra, ahol a helyi óvodában van telephelyünk, fantasztikus, jól érezzük magunkat, nagyon sok kedves tanítványunk van ott, és hát miután jobban megismertük a települést, ezután láttam ezt, amit az előbb beszéltünk is, hogy nagyon-nagyon sok falu örülhetne, hogyha ilyen kulturális élete lehetne, mint ott, ami megvalósul. Ehhez persze kell egy olyan szintű szimbiózis, amit én látok ott az intézmények vezetőinél, illetve a falu lakosságának a közreműködése, egymás felé irányuló szeretete. Szóval olyan csodálatos, hogy ott akar lenni az ember.
1: Uh-huh. Na akkor Sárkeresztúrról még egy picit majd beszélünk, de most mindenképpen a Tehetségművészeti Korzónak a programjairől essen szó. Tehát augusztus 30-án délután 2 órától kezdődnek a programok. Györgyi, úgy tudom, hogy az volt az elképzelésed, hogy a nyár utolsó hétvégéig, utolsó vasárnapján délután legyünk együtt. Így van?
2: Ez teljesen így van.
1: Igen, töltsünk, igen, együtt egy igazi közösségi napot, és én úgy tudom, és kezdjük ezzel, hogy hol lesz pontosan a rendezvény, mert tőlünk nagyon sokan kérdezték, képzeld a rádiót, hogy akkor pontosan hol is lesz, mert ugye a plakáton rajta van, hogy Tolnai út 2, de tudjuk, hogy ez a régi konzervgyár területét jelzi. Igen, tehát igen. Akkor pontosan magyarázzuk el, hogy hol is lesz a rendezvény.
2: Nem véletlenül szerettük volna, ha a művészeti iskolánk telephelye mellett, igen, valóban a Tolnai út 2, ami a gimivel szemben van, ott záratjuk le, vagy zárjuk le a polgárőrséggel együtt azt az utcát. Ezért aztán parkolni inkább a Tesco felől kellene érkezni, és hát inkább, szerintem inkább ott lehet majd parkolni. A főúton nincs olyan nagyon sok parkoló ott a környéke, hogy meg lehessen állni. Szerintem ezt így mindenki már beazonosította. Ott szerintem remek helyszíne lesz ennek a rendezvénynek ez az utca. Kicsit ilyen, tényleg kicsit ilyen korzós, a környéke is összefogott a házak, illetve a környezet által. Nem terveztem először olyan nagyon nagy volumenű rendezvényt, de azért olyan sok minden ötletünk adódott, támad, hogy úgy gondoltam, hogy akkor ezeket így nem hagyjuk ki. Úgyhogy várakozunk mi is, hogy hányan látogatnak el hozzánk.
1: Uh-huh. Igen, tehát tulajdonképpen a gimivel, Vakbatyán gimivel és a Tesco-val, tehát a gimivel szembeni Tesco felé vezető út lesz lezárva, igen, és igen, valóban igen. Egy szinte ilyen, hát mondhatni, sétálutca vagy korzó lesz kialakítva. Igen. Ez egy teljesen új helyszín, rendezvényhelyszín Pakson, és én is azt gondolom, hogy izgalommal várjuk. Ha megengeded, így is mondhatom, hogy ugye az iskolátoknak a telephelye a régi Firhang épülete, itt talán mindenki igen, be tudja igen. Határolni, és mondjuk a Bronx Burger közötti részről van szó. No, mire lehet számítani ezen a délutánon 2-től egészen éjfélig?
2: Hát nagyon sok izgalmas programmal készülünk. Az első program tulajdonképpen az, hogy várakozunk, hogy mindenki megérkezzen, hogy legyenek készfogások, ölelések, egymásra találjunk, és mindenki elhelyezkedjen egy picit. Várjuk a kedves vendégeinket népi játszótérrel, amit Ring Pistiék hoznak nekünk. Az ő személyük aztán garancia arra, hogy ott jó kedv lesz. Aztán mindenféle kézműves foglalkozások, olyan népi játékok, amiket már régen nem játszhattak a gyermekek. És aztán 15 órától egy táncház veszi kezdetét, gyerekeknek szó lesz főként. Ide is várunk mindenkit, Görög Balázs és Iker Kamilla fogják ezt tartani, prezentálni, élőzenekarral természetesen. Ezután pedig 16 órától 18 óráig kezdetét veszi az egyik ötletet adó program, ez pedig a népi öltözékeknek a bemutatója, egy olyan fashion show, amely szerintem olyan kurikulumkomat tartalmaz, és olyan sok minden szép viseletet, olyan csodálatos különlegességeket, amelyet szerintem nem látnak az emberek így a hétköznapokban.
1: Megmondom őszintén, a plakátotokon ez az egyik legizgalmasabb, mert ugye úgy is fogalmaztatok, a 16 órához van írva, tehát még egyszer mondom a kedves hallgatóknak, hogy népviselet fashion show, gúnya népi viselet készítéssel egybekötve, mint egy divat bemutató, azt kell majd elképzelnünk?
2: Igen, így szeretnénk. Aha. A gúnya népi viselet készítés, ez az én kis cégem, ami igazából most egy inaktív állapotban van, nem nagyon tudok ezzel foglalkozni, de ahogy a múltkor említettem is, a munkásságomban óhatatlanul részt kapott a viselet, hiszen a táncosoknak a fontos öltözéke és az egyik megjelenítő jegye a népviselet, ezért nagyon fontos volt számomra sok éve már, hogy ez hiteles legyen, a megfelelő korú asszonyok, férfiak a megfelelő öltözékekben legyenek, és aztán ennek a kutatásával foglalkozom most egy nagyobb munkában, és ahogy aztán észrevette, gondolom, az érdeklődő közönség, hogy egyre nagyobb teret kap a népi viselet a tánc mellett, és egyre nagyobb divat ezzel foglalkozni. Ma már nem söpörjük ezt hátra, mint ahogy ezt régen nem került annyira fókuszba, mint most. És hát azt gondolom, hogy jó, ha látjuk azt, hogy micsoda kincsek vannak itt nekünk, amit nagyon nem szabad hagyni elveszni, mert itt maradt ránk hagyatékként, és ha ezzel nem jóssá fárkodunk, akkor bizony eltűnhet.
1: Uh-huh. Igen, tudjuk, hogy a hagyományőrzésen nagyon nagy fókusz teszel az elmúlt igen. évtizedekben, és többek között ezzel találkozhatunk a tehetségművészeti korzón is, ahol egyébként, hogyha tovább haladunk a programokban, 18 órától aztán tényleg beindul a tánc, mert hogy a tehetségművészeti iskola növendékei a modern tánctól kezdve a hip-hopig mindenben megmutatják magukat, ha igen, jól tudom.
2: Igen,
1: tehát tényleg arra buzdítok mindenkit, a kedves hallgatóinkat, nem csak folklór lesz, ez már csak azért is igaz, mert utcaszínházat is ígérsz, méghozzá este 7 órától, és Rudi, itt jöttök ti, és hát én azt gondolom, hogyha az utcaszínházban sárkeresztúriak lépnek fel, akkor megint helyben vagyunk, nem? Tehát azért Sárkeresztúr nincs annyira messze tőlünk. Rudi, mire számítatunk?
3: Igen, itt vagyunk a szomszédban szinte. Még egyszer nagyon hálásan köszönjük a megkívást, és örömmel jövünk a barátainkhoz. Mi Molnár Ferenc 1-2-3 című hát klasszikusát, egy vérből komédiát fogunk itt hozni, ilyen utcaszínház, szabadtéri színház jelleggel. Nekünk ez a negyedik évadunk, ha mondhatom így, a Sárkörszín társulattal. A Pajta Színház programban indultunk, annak idején a Nemzeti Színháznak van egy ilyen programja, a Ludas Matyival, aztán volt a Helység Kalapácsa, és a tavalyi évben, vagy az előző évadban dolgoztunk is együtt, a Nagyidai Cigányokat vittük színpadra, ami ilyen táncszínház jellegű volt, mert a Iker Kamilös Görög Balázs, a Művészeti Iskola tanárai autentikus cigány táncokkal egészítették ki ezt a darabot, és sok táncszínes cigány viseletek, és így színesítettük ezt az előadást. Idén egy ilyen a komédia műfajába mentünk át, és ezt Molnár Ferencet amúgy sem kell bemutatni, hogy milyen remek művei vannak. Az 1-2-3 pedig egy nagyon könnyű, nagyon szórakoztató komédia.
0: Ez a Paks FM, és

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Bár egyébként szerintem, akik ilyen jó kis társaságok, akik szeretnek ilyen versenyekre benevezni, azok még, hogyha kevésbé jó az idő, akkor is tök jól el vannak. Na de jó idő lesz, ugyanis az időkép előrejelzése szerint visszajön megint a kánikula, úgyhogy ilyen 34-5 fok lesz, nem lesz szerintem ebben hiba, és akkor 4 órakor megkezdődnek a zenés programok.
2: Igen. Megkezdődik a színpadi produkció, és közben már ugye a játszótér környékén a gyerekeknek is készülünk programokkal, majd arról még beszéljünk. Okay. A kerámia zenekar fog fellépni, aztán újdonságként a kerámia zenekart követi egy kerékpár bemutató show, ilyenünk se volt még. Ugye a szabadtéri színpadunk előtt van egy leaszfaltozott pályarész, ők ott fogják bemutatni produkciójukat. Nagyon-nagyon várjuk őket, hiszen ez is ilyen nagyon lendületes, nagyon fiatalos, hát olykor-olykor szerintem extravagáns, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, hogy mi lesz vele, hogy fognak bemutatkozni nekünk, és akkor 18 órakor a másik tolnai helyi fiatal csapat, a Rockwave fog színpadra állni. Ők már egy ilyen főiskolás csapat, nagyon-nagyon jó rockzenét játszanak, úgyhogy jó előzenekara lesz majd a folytatásnak, és ne feledkezzünk meg, hogy ha megfelelő vízállás van, tegnap voltam lent a Dunaparton, és most egyelőre megfelelő a vízállás, tolnai sárkányhajósok fognak evesztetni ott a nap folyamán. Akinek van kedve, akkor a sárkányhajózást is kipróbálhatja, és ahogy szépen besötétedünk, akkor majd ők egy lámpás felvonulásra végig eveznek a Dunaparton, és akkor mire besötétedik, addigra megérkeznek hozzánk a ledes gólyalábosok. Ők már ott a fűves területen fognak egy bemutatót tartani, hiszen közben meg fog érkezni a sztárfellépőnk, a Lord zenekar, aki megkezdi az előkészületeket az esti koncerthez, és hogy addig is nem maradjanak a közönségünk nem maradjon program nélkül, addig lehet nézni a gólyalábosokat, úgyhogy számítunk egy fergeteges Lord koncertre, ide is nagyon sok embert várunk, és őket követi a Sisa Café, akik itt, hát helyi zenekarnak mondható, Tolna megyei zenekarnak mondható, a Szabó Dávid és csapata. Őket se kell szerintem senkinek külön bemutatni, hiszen fesztiválról fesztiválra járnak a megyében, illetve a megyén túl is. Úgyhogy most Dávidékat kértük meg, hogy folytassák a partit egy saját produkcióval.
1: Így van, hát ők is szenzációsak valóban. A kerámia zenekart, aki nem ismerné, ugye ők is ilyen rockosabb zenét játszanak, és Nagy Hunor, Mezősi Laci és a Zsolnai Tesók, Bea és Ági vannak benne, nagyon jó kis zenét játszanak, például a Gerjeni Dunarok motoros találkozón is ott voltak, és igen, a többiek, akiket pedig bemutattál, a The Rock Wave például itt lesz majd, ha jól emlékszem, a paksi borbálán is, úgyhogy ha valakinek itt esetleg megtetszik, akkor Tolnán, tehát szeptember 12-én 18 órakor hallhatja őket. Hát a Lordot pedig nem kell senkinek bemutatni, a 70-es évek óta ott vannak a rock élvonalában, és ahogy ők szokták mondani, Szombathelyről hozzák a fényt. Úgyhogy nagyon, nagyon jó koncerteket szoktak adni. Szabó Dávid meg, hát ugye Szabó Dávidot megint csak nem kell bemutatni, mindig el szoktam mondani, hogy CD minőségben képes énekelni élőben is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon jó kis nap lesz. És akkor a kiegészítő programokról is beszéljünk, amit már említettél, mert hogy nagyon sok mindennel várjátok a gyerekeket is.
2: Igen, szó volt már arról, hogy van egy remek játszóterünk, de mivel sok gyerkőcöt is várunk erre a napra, ezért őneki is készülünk külön programmal. Jön hozzánk a Szemet Lovasudvar, ők szinte az összes szabadtéri rendezvényünkön ott vannak, amit a Dunaparton rendezünk, egy pónilovaglásra nyílik lehetőség. aztán a helyi egyesületek közül már a sárkányhajózásról volt szó, de a sakklubnak a vezetője is egy kis sakkpartit várja, vagy sakkozásra várja az érdeklődőket, családokat, fiatalokat, egy árnyas helyet fogunk nekik is biztosítani, és természetesen a társasjátékosokat is szeretettel várjuk erre a napra. Ők különböző társasjátékkal készülnek, aztán lesz kézműves foglalkozás, arcfestés és légvár. Uh-huh. Úgyhogy ez várja a gyerekeket 4 órától sötétedésig. Úgyhogy, és közben a büfések is már ugye mondtam, hogy péntektől ott lesznek. A gringó bár várja ételekkel, a kardos kültös kalács, Timiék várják kültös kalácssal a közönséget, a Cemmel stand is jelen lesz ezen a rendezvényen, illetve a koktélpatika, és nagyon szeretjük még a helyi borászt, a Tolnai Borház is megjelenik ezen a rendezvényen, úgyhogy szerintem minden jóban részesül az a személy, aki ellátogat erre a rendezvényünkre.
1: Hát ebben szinte biztos vagyok, tényleg fantasztikusan jó programot állítottatok össze, és azért azt mondjuk el a hallgatóinknak, hogy ez a program ingyenes, tehát nem kell rá jegyet venni.
2: Igen. Ez jó. Egy szabadtéri rendezvény. Aki nem tudja, Tolna és Bogyiszló között, ugye Holdunán van egy kis híd, ott a híd lábánál van a parkoló, ott le lehet parkolni, és akkor szépen a sétányon be lehet sétálni a színpad elé, oda a színpad környékére. A munkánkat természetesen segítik majd a tolnai rendőrök, a tolnai polgárőrök, külön biztonsági szolgálatunk lesz ezen a napon. Mindenki azért fog ezen a napon dolgozni, hogy minden zökkenőmentesen megvalósulhasson, és hogy egy zavartalan szórakozást biztosítsunk a közönségnek.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt

0: kettőtől egészen évfélig vár a tehetségművészeti korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a művészeti iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronx Burger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
1: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockfave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról értesült az MTI. Az ünnepi Szent Misét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala a Mohácsi csatát szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hős áldozatainkra 1526-2026, írták a Sándor Palota Facebook oldalán a csata évfordulója alkalmából. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a pénzt, amire kapta, nincs félnivalója.
3: Nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk, sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként, tehát ezen a listán, ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen.
2: Kormányablak busz érkezik Dunaszentgyörgyre szeptember 2-án délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Dunaszentgyörgy község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, így személyigazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint a DÁP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz

0: Paksony és környékén.
1: Szép napot kívánok a hallgatóknak! 2026. augusztus 30-án vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Cseh Tamás alapaksi körzet országgyűlési képviselőjével beszélgetünk, majd dr. Csurgó Attila, a Magyar Honvédség ezredese mesél a fenékküszöb létesítésén dolgozó honvédségi alakulatokról. Szó lesz a Mohácsi csata 500. évfordulójára avatott emléktábláról, és az ASE régi új játékosaival és új másodedzőjével is beszélgetünk. Tartsatok ma délelőtt is velem a mikrofonnál déli 12 óráig, Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott a vízügyi szakemberek előrejelzése alapján. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak, és mint mondta, a döntés kapcsán több feladata is volt. Cseh Tamással Harmad Gabi beszélgetett.
2: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsetetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Ez az a pillanat, amikor a politikai döntéshozóknak a felelőssége ugye teljes mértékben megmutatkozik, hiszen nincs kire mutogatni, nincs kire várni,

0: itt dönteni kellett, Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést. Nekem a szerepem az, az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam az embereknek, és valamilyen módon azt a hátteret biztosítsuk az itt dolgozó szakembereknek, és az ide érkező döntéshozó politikusoknak, amiben jól érezhetik magukat. Az idő úgy hozta, és ez volt aztán a végső konzekvencia, hogy nekem a legnagyobb szerepem itt az ellátási láncba volt. Itt óriási civil összefogás, óriási megmozdulás volt. Nem volt nehéz sem az élére állni, sem előre mozdítani, vagy segíteni ebben a folyamatban. Itt minden ilyen álomszerűen történt.
1: Ugye említetted itt a vízügyi szakembereket és azt, hogy a kormány az ő előrejelzéseik alapján hozta meg a döntését, és ugye az atomenergetikai szakemberek és az energetikai szakemberek országosan is, az országos médiában és itt nálunk is elmondják, hogy a hosszú távú megoldás az ugye Paks ügyében a fajszi vízlépcső megépítése lenne, sőt van, aki tovább megy, hát nem csak a fajszi, hanem a Dunán több vízlépcső megépítése lenne. E tekintetben mennyire hallja meg a kormány a szakembereknek a szavát?
0: Én itt most felállítanék egy képzelőbeli háromszöget mind a két esetre. Van egyszer a szakemberek gárdája, és elnézést, hogy az előbb nem említettem a kiváló atomenergetikai szakembereket, mert itt valódi szakemberek, valódi szakvéleménye döntött és számított együttműködésben a vízügyes kollégákkal. Tehát ők a háromszörnek az egyik csúcsa, az egyik alapja. A másik oldalon állnak a politikusok, akiknek ugye a hatalmában áll meghozni bizonyos döntéseket. Ha jó és bölcs országvezetőkről beszélünk, akkor egy ilyen volumenű kérdésben nem a politikai széljárás, a népszerűség hajhászás lesz a döntő, hanem elsősorban az, hogy ezek a szakemberek esetleg egy hosszabb, rövidebb vita után, mert itt is ez történt, konszenzusra jutnak, ezt a konszenzust nyújtják át a politikusnak, és aztán van a harmadik csúcsa a háromszörnek, azok a lakosság, én magamat is ide sorolom, mi vagyunk, akiknek a, ha úgy tetszik, a feje fölött, ha úgy tetszik, a jelenlétében megtörténik ez a konszenzus és ez a döntés, és ugye mi jó esetben az áldásait élvezzük ennek, és a gyümölcseit szüreteljük le. Ez a háromszög alakult ki, és ez a háromszögben együttműködés konkrétan ebben a fenékküszöbemelés és bárkasülyeztés kapcsán, és a döntéshez vezető út volt igazából a hosszabb, és aztán a végrehajtás az már valamilyen szinten egy intenzívebb szakasz volt, és ezt látja ugye főleg a közösség. És ugyanígy van ez a vízlépcső kérdés, vagy duzzasztógát kérdés, jelen pillanatban ez még a szakemberek vitája. Hagyjuk és engedjük, sőt kívánjuk mi politikai résztvevők, hogy a szakemberek erről vitatkozzanak. A paksi erőműnek a vízellátása egy nagyon fontos szempont ebben a kérdésben, hogy legyen, és ha igen, akkor hol legyen ilyen duzzasztás a Dunán. De én azt látom, hogy még maguk a vízügyi szakemberek, illetve az atomenergiában utazók sem sincsenek egyértelmű állásponton, ebben még van vita. Mi ezt megvárjuk, ameddig ebben lesz egy szakmai egyetértés, és utána kerül a politikai döntéshozóknak az asztalára.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert itt volt nálunk Hamvas István, ugye az atomerőmű korábbi vezérigazgatója, és ő azt mondta, hogy már 2007-ben, tehát még a Fidesz kormány előtt az azt megelőző kormánynak is, illetve az akkori országgyűlési képviselőnek is jelezték ezt a problémát, és ez már akkor igazából a politikusok elé került ez az ügy. De hát mindegy, akkor ezek szerint ti most még a szakembereknek a vitáját várjátok.
0: Én itt csak két kommentárt tennék, az egyik az, hogy egy olyan korszak után vagyunk, és én nem vagyok egy nagy retrospektív típus, de itt azért vissza kell utalnom. Néhai miniszterelnök úrnak volt egy olyan mondás, hogy a Duna egy szent folyó, az ő sodrásába keresztbe állítani bármit is, az egy bűn. Na hát ezzel biztosan nem értünk egyet, tehát nem ez most ennek a vitának az alapja, nem minden indulnak. Tehát ebben a vitában, ebben a szakmai vitában most nincsenek ilyen tabuk, amiket le kellene dönteni, teljesen nyílt a dolog, de még egyszer hangsúlyozom, szakmai. Tehát új hangulatban, új légkörben zajlik maga ez a diskurzus is, és azt gondolom, hogy hasonlóan, mint ahogy most ennek a fenékküszöbemelésnek a kapcsán jó döntést hozott a kormány, itt ugyanígy egy jó dolog az, hogy megvárjuk ameddig a szakma mond egy olyan A-t, vagy egy olyan B-t, amire aztán rá lehet építeni. Természetesen itt majd jönnek a pénzügyi hatások, pénzügyi kívánalmak, jönnek a nemzetközi egyezményeknek való megfelelések, tehát ez egy hosszú gondolatsort nyit meg.
1: Hát igen, és nagy kérdés, hogy egy szakma Magyarországon képes-e egy adott véleményt közösen megfogalmazni, vagy mindig van kétféle vélemény ebben az országban, de most ebben nem menjünk bele.
2: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti Körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: A folytatásban is a Cseh Tamás országgyűlési képviselővel készült beszélgetést hallhatják. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. És ha már itt tartunk, akkor azért egy kicsit ejtsünk szót az NKA-s forrásokról, mert hiszen ugye egy ilyen térképen a kormány átláthatóvá tette azt, hogy melyik megyében, melyik körzetben kik és mennyi pénzt kaptak. Ugye csak itt példán a Kokáért az Aktív Energia Egyesület Pakson 120 millió forintot, a Paksi Ifjúságért Egyesület 40 millió 150 ezer forintot, és a Tűzvirág Tánc Egyesület 15 millió forintot. Ugye korábban, amikor voltál nálunk szintén a Szabad Péntek című műsorunkban, akkor ott már említetted, hogy voltak olyan cégek, amik vissza is utalták. Tehát ilyen szempontból, ha nem is a vagyon visszaszerzési hivatal, de már valamiféle hatása volt annak, hogy fölléptetek ebben az ügyben. De most akkor azok, akik rajta vannak a listán, azok további vizsgálatokra számíthatnak, vagy pedig ez igazából azt szolgálja, hogy aki közpénzből kap, az tegye azt átláthatóvá, hogy mennyit kapott, mire kapott, és számoljon el vele.
2: Igen, tehát az utóbbi. Tehát itt nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk, sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként, tehát ezen a listán, ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen. Ahogy szoktuk mondani, akinek nincsen rossz foga, az el tud menni a fogorvoshoz, és bátran ki tudja nyitni a száját. Aki viszont nem arra fordította, vagy nem annyit fordított rá, mint amire pályázott, annak igen, annak van félnivalója, jobban teszi, ha minél hamarabb önként visszafizeti. Sokan kérdezik, hogy ez megszünteti a büntető eljárást. Nem, ez a büntethetőséget jelentős mértékben csökkenteni tudja, ez majd a bíró úr vagy bíró asszony hatáskörébe tartozik, aki ezt meg fogja ítélni, de nyilván a közízlésnek nagyon jót tesz, és a közérzetünknek, hogyha valaki nem várja meg azt, ameddig ezt kikényszerítik tőle. A jövőben is így szeretnénk működni, minden egyes odaítélt pályázati forinttal szeretnénk elszámolni. Tolna megyei szereplők, illetve hát ebben a választókerületben pénzhez jutók számára jó hírem az, amit az előbb elmondtam, hogy aki el tud ezzel számolni, az nyugodtan alhat, és igen, akár az általad előbb felsoroltaból is van olyan, aki egyelőre még a rejtőzködő állapotban van, még nem igazán vette fel a kapcsolatot semmilyen hatósággal, és nem érzi úgy, pedig mi úgy gondoljuk, hogy nem egészen voltak ezek egyenesek, ezek az utak, nem érzi úgy, hogy jelentkezni kellene, és mondjuk visszafizetésre még nem mutat hajlandóságot.
1: Azt megosztod a hallgatókkal, hogy ki ez, vagy pedig ez most egyelőre maradjon a
2: ezt titokban? Én most rábíznám akár a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hatóságra, másrészt meg az ebben nyomozó NAV bűnügyi igazgatóságára.
1: A Magyar Honvédség számos alakulata részt vesz a Paks Duna-Szent Benedek közötti Dunai Fenéküszöb építésében. Dr. Csurgó Attila ezredes, az építkezésen dolgozó MH II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred parancsnoka hosszasan sorolta Strasser Andrea kolléganőnknek a beruházásban résztvevő honvédségi szereplőket. A következő percekben az ő beszélgetésükből hallhatnak egy részletet.
3: Kik dolgoznak itt most és mennyien Pakson?
4: Így van, gyakorlatilag azt kell látni, hogy maga a fenéküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tiszttől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték otthon a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését, a kaposvári logisztikai ezred katonái, akik az ellátásban segítenek, de ugyanígy mondhatom a kecskeméti repülőbázisnak az állományát, akik szintén az ellátással, üzemanyagellátással kapcsolatos feladatokat látják el, de említhetném azt is, hiszen az elmúlt napokban már megtörtént az, hogy ezeket a 2,5 tonnás, 1 köbméteres betonkockákat megerősítésként a védműbe beépítettük. Ott ugye a helikopterdandárnak az állománya, de magának a betonkocka szállításába, abban a tatai dandár, a debreceni dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egészen részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
3: Igen, és ilyen értelemben akkor tulajdonképpen egy eszközparkot is hoztak a személyes segítségen kívül, mert valóban talán a leglátványosabb eleme ez a bizonyos helikopteres történet, amit ugye miniszterelnök úr is Magyar Péter többször megmutatott videóban, hogy hogyan zajlik ez a munkálat, amikor a betontömböket úgymond beejtik a Dunába. Hol vannak elszállásolva, és hogyan működik egyébként a munka? Kapnak-e pihenőt? Van-e idő pihenőre, vagy a 30 napban most mindenki megfeszítetten dolgozik?
4: Nem, gyakorlatilag váltásonként mindenféleképpen odafigyelünk arra, hogy a gépkezelő, gépjárművezetők a megfelelő pihenőidőt megkapják. Kalocsán a Miskei úti laktanyában került berendezésre egy konténerekből egy tábor az állomány részére, és azért konténerekből és nem sátorból, hogy a hűtés megfelelőképpen biztosítva legyen. Tehát ezek mind hőszigetelt légkondicionálóval ellátott konténerek, azért, hogy a pihenést nappal és éjszaka is a váltásoknak megfelelően az állomány részére tudjuk biztosítani, ami nagyon fontos ebben az elmúlt időszakban. Ugye többször 40 fok köré, vagy az fölé is kúszott a hőmérő higanyszála, tehát ezt elsősorban nagyon fontosnak tartjuk, illetve megfelelő élelmezési ellátás a környező laktanyákból érkezik, és azt meleg ebédet biztosítunk az állománynak minden nap, illetve hideg reggel itt hideg vacsorát.
3: Itt mindenképpen érdemes megjegyezni, vagy én megkérdezném legalábbis, hogy nagyméretű civil összefogás indult ugye Pakson, nagy erőkkel hordják le civilek a pizzákat, az üdítőket, a kávét, még kávéfőzőgép is jutott le, úgy tudom, az építkezésre, hogy segítsük azokat, akik nyilván kapnak ellátmányt és ellátást, a vízügyes kollégák is, de hogyha hozzá tudunk mindezzel járulni, akkor ezzel szívesen hozzájárulunk a katonaság, illetve a Honvédség katonái kapnak mind ebből?
4: Így van, így van. Nagyon hálásak vagyunk ezekért a felajánlásokért, hiszen például csak más nem mondjak, olyan mennyiségű üdítő, kávé érkezett, ami nem csak nekünk, tehát nem csak a katonáknak ad lehetőséget, hanem külön konténert tudtunk berendezni a parton, ahol azok a civil vállalkozók, akik szintén támogatják az építkezés szállítási feladattal minden egyébben, azoknak be tudtunk rendezni ott egy pihenő konténert, ahol hűtőkkel mindennel ellátva meg tudnak állni, tudnak fogyasztani, és ezek mind a feladatok. Ajánlásokból mennek, illetve azt hozzá tudom tenni, hogy jelen pillanatban is a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint a MOHU-nak a vezérigazgatója Kalocsán találkozik, és mindazokból a palackokból, dobozokból, amik a felajánlásokból jöttek, ezeket a kiürülés után összegyűjtjük, katonák összegyűjtik, és elindul egy program, amivel megpróbálunk a palackok összegyűjtéséből keletkezett pénzből segélyt juttatni azoknak a szervezeteknek, akik rászorulnak. Ez a mai napon kerül elindításra ez a program.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Augusztus 25-én kedden a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak Pakson a Városi Múzeum Deákház udvarán, ahol emléktáblát is avattak. Folytatva az 1926-os kezdeményezést, II. Lajos király és seregének tragikus útjának paksi állomását emléktáblával örökítette meg Paksváros önkormányzata. A paksi ünnepségen a lovas történelmi hagyományőrzőkből álló zarándoklat is tiszteletét tette. 500 kilométerre tervezett útjuk során Lóháton emlékhelyről emlékhelyre haladva idézik fel az 1526-os Mohácsi csata előtti eseményeket, és tisztelegnek a hősök emléke előtt. A paksi emléktábla avatást koszorúzás követte, majd tudományos előadások zárták az ünnepséget a múzeum emeletén. Siófok polgármestere dr. Lengyel Róbert nem csak egykori paksi lakosként kötődik városunkhoz, hanem a megemlékezés témájának és történelmi korszakának elkötelezett kutatójaként is. Pálfi Katalin kolléganőnk az ünnepség után beszélgetett vele.
2: Mohács 500 emléktábla avatás ünnepsége most ért véget ezekben a percekben, és itt ül mellettem dr. Lengyel Róbert, aki úgy szintén egy rövid kis ismertetővel, illetve ilyen ünnepélyes beszéddel járult hozzá az avatáshoz. Ami miatt érdeklődnék nálad, elsősorban az, hogy ugye tudjuk, hogy paksi kötődésed van, de milyen kötődésed van magához, ehhez a témához? A madarak azt csiripelték a fülembe, hogy te nagyon szereted kutatni, illetve kutatod ezt a témát. Hogy mind kerültél közelebbi kapcsolatba?
3: Hát szerintem már az anyatejjel szívtam magamba, ahogy megtanultam olvasni, már történelmi könyveket olvasgattam gyerekkoromban. Hát ugye a klasszikus az Egri csillagok, ami ráirányította a fókuszt a török korra, és hát egyszer csak azon kaptam magam, hogy ez a török háborúk időszaka engem kifejezetten érdekel. És volt egy olvasmány élményem Tomori Pálról, a kalocsai érsekről, és az ő személyisége volt az, ami végérvényesen ide kötött Mohácshoz. És igazából nem is bántam meg, mert minél jobban megismertem Tomorit, annál nagyobb tisztelője lettem, és az előbb itt valakinek úgy fogalmaztam, hogy egy ilyen középkori példaképet, ha kéne neveznem, nekem Tomori lenne, aki egy kiváló katona volt, egy kiváló ember volt, és hát az olvasmány élményeim alapján egy kiváló főpap is. Tehát minden megvolt abban az emberben, ami abban a korban értékesített valakit.
2: Kutatni mennyire van időd, energiád ezt a témát, és egyáltalán úgy milyen irányvonal az, ami téged érdekel?
3: Hát engem elsősorban a hadtörténeti része érdekel. Magyar sereg, török sereg, fegyverzet, felszerelés, ez az, ami leginkább érdekfeszítő nekem, és hát, hogy időm van-e, hát nyilván szabadidőm terhére csinálom ezt, hát különösen a hosszú téli estéken ez rendkívül jó időtöltés, meg hát nagyon csöndben mondom, hogy könyvírással is próbálkozom, elkezdtem írni már tavaly Tomori Pálnak az életrajzi regényét, úgyhogy azzal haladgatok lassan, de majd előbb-utóbb elkészül, remélem, hogy ki is fogom tudni adatni.
2: Utóbbi időben egyre többet fordulsz elő Pakson, gondolom több oka is van. Előszeretettel hívnak egyébként különböző rendezvényekre is, ha jól tudom.
3: Ez így van. Különösen azóta, amióta az új városvezetés van, tehát amióta Anita itt a polgármester, azóta úgy gondolom, hogy valóban több hivatalos rendezvényre is kaptam meghívást, de hát előtte is jöttem, mert a horgászat az ide köt, tehát a füzes meg a kondor, és hát kötelező megjelenéseim vannak a paksi halakat illetően is. Meg hát itt lakik a fiam, tehát az Olivér fiam továbbra is paksi. Úgyhogy itt dolgozik, itt él, még egy plusz és nagyon nyomós érv, hogy jöjjek, amikor tudok. Nagyon szeretném elmondani, hogy nagyon szeretem Paksot, és nagyon szerettem itt lakni, és a mai napig előszeretettel példálózok a paksi éveimmel. 12 évet voltam itt. Azért az nem kevés idő egy ember életéből, úgyhogy, és nagyon megszerettem Paksot, tehát ha valahova, ide mindig szívesen jönök.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Az atomerőműesek kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított három saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel a 2025-26-os szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban. A 2006-os születésű 3-as-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botonddal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő ebben a szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött 4 hónapos kölcsön után visszaérkezett az atomvárosba. Gerivel Páfi Katalin beszélgetett a hétfő délelőtti edzés után.
2: Gergő, te saját nevelésű játékosa vagy az Atomerőmű Sportegyesületnek, mindig itt játszottál az utánpótlásba, illetve a felnőtt csapatba, de az elmúlt évben volt egy kis kitérőd. Kölcsönjátékosként Pécset játszottál. Milyen volt ez a kitérő, és milyen volt most a hazatérés?
3: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, úgymond, és minél több játékperce legyen, és ez, szerintem ez tökéletes. Jó volt Pécsen, és ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni itt, hogy visszatértem. A szezon utolsó 4 hónapját töltöttem a PVSK-ban.
2: Rendszeresen pályára léptél, sokat játszottál, ugye, ahogy említetted.
3: Igen, mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesülettel ugye nyáron most már megkezdődött a felkészülés, már néhány hete edzetek. Milyen a csapat? Mennyire húzósak az edzések?
3: Kemény edzések vannak igazából. Nagyon futós csapat leszünk, az a taktikánk, úgymond, hogy minél gyorsabban fejezzük be a támadásokat, sprinteljünk. Ugye vannak ilyen úgymond 3 másodperces rúlok, hogy minél hamarabb fölérjünk. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz, egy légiós kivételével, ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt 1 évvel ezelőtt.
2: Jól érzed magad itthon most, látom, hogy jó kedved van, és gondolom már alig várod, hogy kezdődjön a szezon.
3: Igen, igen, nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont.
2: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
3: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni, és kiadni magamból a maximumot.
0: Heti körkép.
1: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett a 3-as posztra. Daniels a középiskolai évei után a Montana State Billings csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együttműködéséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezont produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattanót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Monda konferencia legértékesebb játékosa címet. Ezt követően a University of New Hampshire csapatában folytatta pályafutását, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét. Senior idényében elnyerte az amerikai East konferencia évjátékosa díjat, és 2-szer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. A 2024-es NBA drafton nem választották ki, de szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét az izraeli Elitzur Netanya gárdájában kezdte meg, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt, tavaly pedig a horvát KK Cedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt. Clarence Daniels-el Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett, Mikolic Dániel a csapat kommunikációs menedzserének segítségével.
4: My name is Clarence Daniels. I'm from Minneapolis, Minnesota.
5: Clarence Daniels vagyok, Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Nagyjából 14 éve játszom kosárlabdát. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb dolog, amit így gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni.
2: Mennyire ismered az európai bajnokságokat, illetve azon belül is ugye a magyar bajnokságot játszottál-e Európában?
4: The Hungarian League, I know a little bit of it. I had a former teammate who played here last year.
5: Nyilván azért a magyar bajnokságról olyan sokat nem tudtam, amikor ide kerültem. Annyi, hogy volt korábbi csapattársam, aki játszott itt Magyarországon, illetve volt korábbi csapatom, akivel játszottunk magyar csapat ellen felkészülési mérkőzést, de annyira azért nem voltam tájékozott a magyar bajnokság kapcsolatban. Ha az európai kosárlabdázást nézzük, akkor az elején, amikor Európába kerültem, akkor szintén ez egy új dolog volt nekem, mert akkor csak pár csapatot ismertem Európából, mint például a Partizánt vagy a Zvezdát, de ahogy az évek teltek, és ahogy én is több tapasztalatot szereztem, úgy egyre jobban el tudtam mélyedni az európai kosárdába, és most már azért képben vagyok, úgy érzem.
2: Milyen poszton játszol, és hogy érzed, mi az erősséged, illetve mi az, amiben úgy érzed, hogy még fejlődnöd kéne, és szeretnél is?
5: Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani. Ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitásom. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődnöm, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
2: Itt a csapaton belül van-e ismerős játékos, vagy akár a vezetésből valaki számodra? Vagy teljesen új volt minden?
5: Senkit nem ismertem ebben a klubban, annyi, hogy az előléti edzőnkkel, a Márkóval van közös ismerősünk, ami nem is tudtam róla, de most derült így ki. Úgyhogy talán úgymond a legközelebb ő állt így ahhoz, hogy megismerjem.
2: Mit vársz magadtól itt az idei esztendőben? Mivel lennél elégedett?
5: Hát nyilvánképpen az, hogy a kupát és a bajnokságot is megnyerjük. Minél több mérkőzést szeretnék megnyerni, mert az a legjobb érzés, amikor ugye a csapat győzni tud. Az első két évem pában az elég nehezen sikerült. Sok meccset vesztettünk a csapatunkkal, tehát megtapasztaltam azt az oldalát is, hogy milyen az, amikor nem nyerő szériában van egy gárda, viszont idén úgy érzem, hogy minden adott ahhoz, hogy ez egy sikeres szezon legyen. Ha a klubot, az egyesületet nézem, akkor itt minden megvan ahhoz, hogy mindenki profi szinten tudjon kosárlabdázni. A vezetés is a hátteret biztosítja. Gyakorlatilag ugye, mivel egy kisvárosról van szó, azért erre az egy dologra lehet itt koncentrálni, úgyhogy nincs is igazából semmilyen kifogás arra, hogy miért ne kerüljön ez idén, úgyhogy minél több meccset szeretnék megnyerni, és bajnokságot, kupát, gyakorlatilag mindent.
0: Heti körkép.

0: Everything's gonna be good.
1: Heti körkép. Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőmű esekosár csapatához. Ivica Szkelin vezetőedző segítője a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NK Universitas Pécsnél kezdte meg, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése kiemelten a fiatal játékosoknak. Berkics Bencével Pálfi Katalin beszélgetett a hétfő délelőtti edzés után. Ezt hallják most.
2: Beszélgető partnerem Berkics Bence, aki Pécsről érkezett ide Paksra, mégpedig másodedzőként fogja továbbiakban segíteni a csapatot. Bence, mit kell róla tudni?
3: Sziasztok, én Pécsről származom, ott kezdtem el kosárlabdázni, ott kezdtem el edzősködni, igazából egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rádi Géber Akadémián, és most az elmúlt 6 évben a Rádi Géber Akadémiánál edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztállyal.
2: 30 éves vagy, ugye nagyon fiatalon kezdted az edzősködést, mondtad, hogy már 6 éve. Az elmúlt évek legnagyobb sikerének mit tartasz, mint edző?
3: Csapatszinten elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be. Az szerintem eddigi pályafutásom csapatszinten elért legnagyobb sikere, valamint személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a 3. nyarat dolgozhatom az U18-as fiú válogatottan, mint másodedző ott is, és nagyon élvezem, nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem ezt még folytathatom is a jövőben. Nagyon pici korom óta már jártam kosármeccsekre, a szüleim vittek még annó a Mizó Pécs női kosárlabda csapatának meccseire, ott nőttem fel a pálya szélén, és amikor lehetett, már elkezdtem kosarazni, azóta az életem része, szerves része, és most már mondhatom azt, hogy a hivatásom is.
2: Itt vagy most már Pakson egy jó ideje, hogy érzed magad? Hogy alakul a csapat, mennyire fogadtak el téged, illetve hogy tetszik a város?
3: Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is igazából. Még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Szerencsére ugye itt közel lakom a csarnokhoz is, meg étterem is közel van a csarnokhoz. Közeg is nagyon jó, srácok nagyon nyitottak. Azért majdnem mindenkit ismertem már így korábbról, ha más nem, akkor csak így a pályáról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Krivivel, Pivacsevics Márkóval, még annó Pécsen. Még csapattársak voltunk 11 éves korunkban, azóta ismerjük egymást. Befogadtak, az edzőistáb is nagyon nyitott volt, igazából így hamar elkezdtünk tudni együtt dolgozni, úgyhogy minden rendben van. Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk. Nekem az a legfontosabb, hogy elsősorban mint csapat legyünk egyben és játszunk jól. Eredmény szempontjából szerintem a tavalyihoz hasonló eredmény azt mindenképpen képesek vagyunk elérni, aztán meglátjuk, ahogy alakulnak a dolgok majd május környékén.
2: Igaz, hogy még csak néhány hét telt el, de hogy látod, a csapatnak mi lehet az erőssége?
3: Mindenképpen az, hogy tapasztaltak már, azért többen már nagyon sok ideje játszanak a magyar NB1-ben, Joseph és Chandler, ők ugye visszatérő, tehát már ők is ismerik a bajnokságot, ez mindenképp nagy előny. Danielsen és majd az érkező negyedik légióson kívül igazából senkit nem kell bemutatni, hogy itt mire kell számítani, kik az ellenfelek. Ez mindenképp nagy erősségünk lehet, és az, hogy szerintem nagyon, nagyon okos és képzett játékosokból állunk, szóval könnyen tudnak adaptálódni ahhoz, amit az edzői stábban szeretnénk tőlük kérni. Ezt, hogy gyorsan játszunk, hogy gyors döntéseket hozzunk, úgyhogy szerintem ezek legnagyobb erősségünk.
1: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
4: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: folytatjuk a Best of órával. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
5: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
6: Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után, közölte pénteken a kínai kommunista párt politikai bizottsága. A Xi Jinping kínai elnök a KKP főtitkára által vezetett testületülésén hangsúlyozták, hogy átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat, és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradiváros projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca sportért felelős államtitkársága az MTI-vel pénteken. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke tudatta, nyugodt szívvel állnak minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi körzetországgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a pénzt, amire kapta, nincs félnivalója.
8: Nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk. Sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként. Tehát ezen a listán ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen.
7: A Magyar Honvédség számos alakulata részt vesz a Paks-Duna-Szent Benedek közötti dunai fenékküszöb építésében. Dr. Csurgó Attila ezredes, az építkezésen dolgozó MH II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred parancsnoka hosszasan sorolta a rádiónknak a beruházásban résztvevő honvédségi szereplőket.
9: A fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tisztől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték otthon a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését. A kaposvári logisztikai

0: Részt vettek, tehát a Magyar Honvédség teljes egésze részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Döntetlent játszott a Paksi FC Nyíregyházán. A Paksi alakulata 87. percig vezetett Haraszti szabadrúgás góljával, majd a meccs hajrájában a csereként beállt Jean Baton a 88. percben egyenlített. Ezzel a paksi fiúk egy pontot hoztak haza a szabolcsi összecsapásról.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
3: Az R.E.M. amerikai rock együttes volt, 1980-ban alapította néhány nagyon hasonló ízléssel megáldott zenész. Nevük a közhiedelemmel ellentétben nem a gyors szemmozgásos álmodási szakasz, azaz a Rapid Eye Movement rövidítése, hanem Ralph Eugene Meteyard fotósé, aki mindig a monogramjával szignózta a fényképeit. A 80-as években az Egyesült Államok bizonyos területein hamar sikeres fókuszpontjai lettek a helyi alternatív szcénáknak, első dalaikat kluboknak, kiadóknak és magazinoknak osztogatták demószalagokon. Első albumuk egyből igen sikeressé vált. A banda ekkor még nem annyira kiterjedt, de hűséges követőtáborral rendelkezett, nem utolsó sorban Letterman-es szereplésüknek és különböző magazinokban olvasható pozitív szakmai kritikáknak köszönhetően. Néhány lemezzel később zenei és imidzsbeli stílusváltás következett, majd kiadót is cseréltek, a 80-as évek végére pedig a nemzetközi siker sem maradt el. Friss hangzású albumaikat látványos projekciókat és vetített művészfilmeket tartalmazó turnékkal támogatták meg. Ebből a kísérletező szellemiségből született legsikeresebb daluk is, a Losing My Religion. A 90-es években a Grammy első sem maradhatott el, egyik albumukon pedig a Led Zeppelinből ismert legendás John Paul Jones rakta össze a szimfonikus szegmenseket. Hihetetlen sikerek után dobosuk a távozás mellett döntött, így trióként folytatták tovább a megmaradt tagok mérsékelt eredményekkel. A lemezeladások is megsínylették a bizonytalan időszakot, és bár 2006-ban beiktatták őket a rock and roll hírességek csarnokába, 2011-ben bejelentették feloszlásukat. Noha a tagok jó barátságban maradtak egymással, mikor egy későbbi interjú során rákérdeztek, hogy miért nem állnak össze újra, azt felelték, mert már nem lennénk olyan jók, mint egykor.

Az R.I.M. posztpunkos alterrockos hangzásával és enigmatikus gondolatébresztő szövegvilágával a hasonszörű vibe-okat hozó kortársai között ritkaság számba menő sikereket volt képes elérni. A mai Best of Start a banda legnagyobb klasszikusával, a divatból soha kimenni nem akaró Losing My Religion-nel zárom.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. augusztus 30-án vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Kényszerleszállást hajtott végre egy kis repülőgerjemben. Nem boszorkány üldözés az NKA-s lista, mondja Cseh Tamás. Számos honvédségi alakulat dolgozik a fenék küszöb építésén. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Nem a boszorkány üldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a pénzt, amire kapta, nincs félnivalója.
2: Nekünk semmiképpen nem a boszorkány üldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk. Sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként, tehát ezen a listán, ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen.
1: A Magyar Honvédség számos alakulata részt vesz a Paks-Duna-Szent Benedek közötti dunai fenékküszöb építésében. Dr. Csurgó Attila ezredes, az építkezésen dolgozó MH II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred parancsnoka hosszasan sorolta rádiónknak a beruházásban résztvevő honvédségi szereplőket.
3: A fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tiszttől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték. Ott van a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését. A kaposvári logisztikai ezred katonái, akik az ellátásban segítenek, de ugyanígy mondhatom a kecskeméti repülőbázisnak az állományát, akik szintén az ellátással, üzemanyagellátással kapcsolatos feladatokat látják el, de említhetném azt is, hiszen az elmúlt napokban már megtörtént az, hogy ezeket a 2,5 tonnás, 1 köbméteres betonkockákat megerősítésként a védműbe beépítettük. Ott ugye a helikopter dandárnak az állománya, de magának a betonkocka szállításába, abban a tatai dandár, a debreceni dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egészen részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
1: Next Zone néven nyárbúcsúztató vigadalomra hívja a lakosságot a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Csengely Dénes Kulturális Központ augusztus 31-én 15 órától az Atom téren. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elárulta, hogy kiket várnak a rendezvényre.
4: Mindenkit. A kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a

0: És itt tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni.
1: Fox FM hírek.
2: Egy Cessna 172-es típusú kisrepülőt vitt el a kalocsai repülőtéről egy 24 éves férfi, aki a Tolna vármegyei Gerjen közelében egy napraforgó táblán kényszerleszállást hajtott végre. A kényszerleszállás után az 512-es úton zavartan sétálgató férfinek egy autós akart segíteni, aki ezután a segítséget felajánló autójába próbált beülni és elhajtani vele, de azt egy másik férfi megakadályozta, a helyszínre érkező rendőrök pedig perceken belül elfogták. A szomori férfival szemben többek között járműönkényes elvétele és rablás, valamint más bűncselekmények miatt indult eljárás. A rendőrség szerint ittas volt, és azt is vizsgálják, hogy fogyasztott-e más szert. Kormányablak busz érkezik Dunaszentgyörgyre szeptember 2-án délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Dunaszentgyörgy község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, így személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint DÁP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. A kormányablak busza megadott időintervallumban a Dunaszentgyörgyi Művelődési Háznál, a Kossuth Lajos utca 1 szám alatt lesz megtalálható. 4 amerikai városban lép fel a német kéri német nemzetiségi tánccsoport. A társulat augusztus 25-én érkezett meg az Egyesült Államokba, ahol az első állomásuk New York volt. A csoport a dunamenti svábokat képviseli a tengeren túlon, ahova a meghívást a Dunamenti Svábok Világszövetségétől kapták. A turné során 4 amerikai városban lépnek fel, Clevelandben, Detroitban, Akronban és Chicagóban. Pénzügyi ügyintézőt keres a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatal. A meghirdetett határozott idejű teljes munkaidős állás munkavégzési helye Kajdacs. A munkakörhöz többek között pénzügyi, bérszámfejtési és személyügyi feladatok tartoznak. A pályázat alapvető feltétele a büntetlen előélet, a cselekvőképesség és a magyar állampolgárság. Tegnap színes programokkal rendezték meg a nagydorogi szüreti napot. A rendezvény délután táncosok gyülekezőjével és felvonulással kezdődött, majd a résztvevők közösen vonultak a Borbély tóhoz, ahol közös össztáncra került sor. A szüreti felvonulás több utcát is érintett, majd az iskola udvarán 17 órától hagyományőrző csoportok és civil szervezetek adtak színpadi műsort. Az estét szüreti bál zárta a Karaván zenekarral, 22 órától pedig a pacsirták szórakoztatták a közönséget.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Döntetlent játszott a Paksi FC Nyíregyházán. A Paksi alakulata 87. percig vezetett Haraszti szabadrúgás góljával, majd a meccs hajrájában a csereként beállt Jean Baton a 88. percben egyenlített. Ezzel a Paksi fiúk egy pontot hoztak haza a szabolcsi összecsapásról. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Paks FM.
1: Paks FM.

0: FM.
1: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Ha azt mondom, hogy szenvedély, az mit juttat eszedbe?
3: Nagyon szép és nagyon fájó dolgokat hoz fel az emberben.
4: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
3: Mert a második házasságomra gondolok, mert kettő volt. Az első Dévai Györggyel, akitől én Dévai vagyok, a nevet is kaptam tőle, és ott is nagyon nagy volt a szerelem, és nagyon nagy volt a szenvedély is. De az egy gyönyörűséges, szeretett eszenciává olvadt az évek folyamán. És ez ma is csodálatosan tart. Mi olyan jó barátságban vagyunk, ő az én bátyám. Soha nem mindegy, hogy a földgolyó melyik részén van, és hogy jól van-e, és rendben van-e, és Istenem, legyen olyan társa, akivel boldog tud lenni, és most olyan van neki. Tehát ez egy soha el nem múló összetartozás és szeretet. Uh-huh. Téváltozott. A második házasságomban még szerelmesebb lettem, és rettenetesen szétégett az a láng, az a szenvedély, az átváltott korommá, üszökké, fájdalommá, és 25 évig tartott, amíg valami úton, módon ki tudtam ezt heverni, úgyhogy ezekről a dolgokról nem nagyon szoktam beszélni, de most így a romantika kapcsán azért eszembe jutott.
2: Köszönöm, hogy elmondtad. Az a tűz, az egyébként tulajdonképpen felperzselt mindent?
3: Igen. Nem maradt meg a saját területén ez a tűz, hanem szétégetett, bekormozott, összefeketített minden, tehát sajnos nagyon, nagyon-nagyon sajnálom. Már régestelen rég azokat a dolgokat megbocsátottam, amiket meg kellett. Én is magamban néztem, és nem a másikat hibáztatom csak, de abból még csak kapcsolattartás sem maradt, tehát nem tudunk egymásról, nem teljesen szétszaladt az életünk.
2: És így utólag egyébként mit jó tenni a tűzzel, hogy mondjuk mederben tartani?
3: Igen, valami úton, módon, csak azért az nagyon sokszor nehéz. Mert ha az embert elkapja a hív, akkor úgy gondolja, hogy tényleg az egész világ együtt érez vele, és ez a jó, és ez a nagyszerű, és úgy bele tud az ember bolondulni egy kicsit ebbe. Úgyhogy jobb ezt azért úgy, az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
1: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: FM. Box FM. A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A tűz az néha nem perzsel.
2: Hát az elején az mindig perzsel.
1: Na de hát aztán később is tud perzselni, meg fel is tud perzselni.
2: Persze, hát ez eseményfüggő, és nyilván a
1: személyiségfüggő.
2: Személyiségfüggő, meg nyilván kell is tenni azért, hogy az a tűz az ott legyen. Tehát nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen lejjék, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát, hogy az
1: hát
2: legyen
1: egy meg. Egy kicsit, igen, de kicsit.
3: Dancs Anna Mari, énekes, színész.
2: Kicsit többet attól függ, hát ezt kell adagolni. Hogyha sokat a túlfűtött romantika meg szenvedi, az sem jó, mert meg tud folytani egy ember. Tehát mikor már annyira szeretünk, hogy 0-24-ben és az is folytogató tud lenni. Most nem azt mondom, hogy taktikázni kell egy párkapcsolatban, mert az sem lehetne őszinte, de azért jó az, hogyha van egy stabilitás, azon belül mindig van valami újdonság, van egy kis eszencia, és egyébként van egyfajta szabadsága is az illetőnek. Most nem olyan fajta szabadságra gondolok, ami na mehetsz bárhova és csinálhatsz bármit, és ha két asszonnyal jössz haza, azt se bánom. Nem, ez soha. De nyilván nem szabad folytogató lenni egy kapcsolatban.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék. Csak az nem mindegy, hogy állunk hozzá. Tehát azt veszem észre, hogy ugye van egy olyan aspektus is, aminek nagyon nem szoktam örülni, de sajnos látom, hogy sokszor van, hogy így elherdálják az emberek.
1: Hogy?
4: Úgy, hogy természetesnek veszik, hogy hát most ebben a kapcsolatban mondjuk ott van a szenvedély, és ott van a szerelem. De úgy veszem észre, hogyha nem veszük észre azt, hogy az élet mit akar ezzel, és csak arra fókuszálunk, hogy én központúan megéljem ennek a kapcsolatnak a romantikáját, varázsát, de nem rakom bele azt, ami ennek a magasabb rendű célja lenne, akkor ez el fog múlni. És akkor ugye jön a klasszikus, hogy hát elmúlt a szerelem, meg már nincsen a szenvedély. Persze, rengeteg dologra nincs hatásunk, de azt gondolom, hogy azért van lehetőségünk például arra, hogy egy ilyen ajándékot hogy kezelünk. Elherdáljuk, vagy megbecsüljük, és fölfogjuk a lehetőségét, és azt mondjuk, hogy megpróbálok fölnőni, méltónak lenni ahhoz, hogy én ebbe ameddig lehet partner tudjak lenni. Ha nem, akkor természetesen a legnagyobb szeretettel, alázattal vissza kell tudni lépni.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: forog a föld.
1: Ez a Paks FM.
2: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Mi az, ami neked romantikus?
4: Az apró pillanatok, amikor tényleg úgy...
3: Dancs Anna Mari.
4: Most mondok egy nagyon, nagyon szép példát, amikor látom, hogy esténként az én kisfiam a páromhoz odabújik, aki nem vér szerinti apukája, viszont olyan szép pillanat, ahogy ők összeölelkeznek, és látom őket egymást szeretni, őszintén tisztán szeretni, hogy számomra ez egy gyönyörű pillanat, és igen, romantikus pillanat, mert valami gyönyörű szép történik a szemem látára, és én ezt megélem.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
5: Az igazi, a valód dolgok. Tehát nekem az a romantikus.
3: Hát az lehet egy mondat,
5: abszolút,
3: egy gondolat, egy tekintet,
5: igen,
3: pillanat,
5: igen,
3: egy nézés,
5: az romantikus,
3: egy ölelés.
5: Minden romantikus, ami valódi. Minden romantikus, ami valódi.
3: Mérai Kata, színésznő, coach.
6: A romantika szerintem pillanatfüggő. Mert lehet, hogy ugyanaz a dolog tűnhet túlzónak, vagy bullshitnek, tehát egy üres semminek. Nekem ugyanolyan romantikus az, amikor hazamegyek éjszaka, és le van téve egy szelet csoki, egy füzetből kitépett lapra, és a fiam ráírja azt, hogy a nőnemű családtagnak. Tehát, hogy ez ugyanúgy romantikus, mint az, hogy a párom, nem tudom én, behozza nekem reggel a kávét az ágyba, és figyel arra, hogy nem tudom, fölülök, és oda nyúl, és megigazítja hátam mögött a párnát. Tehát, hogy ez is romantikus, de ez így elmondva...
3: Nagyon jó, ez így csodálatos elmondva, mondj még ilyen példákat is.
6: Mondjak még?
3: Persze. Hát pont ezeket a történeteket vadásszuk.
6: Tehát, hogy igen, ezek romantikusak, de erre lehet azt mondani is, hogy nagyon kedves, odafigyelő, jópofa, mert azért a fiam, amikor leírja, hogy a nő nem ülénynek, tehát hogy az azért van egy feelingje, hogy a 14 éves fiad nő nem ülénynek titulált téged, tehát hogy...
3: És mégis mit vált ki belőled, látod? Hogy...
6: Persze, de én ennek örülök.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
1: Paks

0: Millás FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
3: Nagyon érdekes történet volt így a gyerekemmel kapcsolatban, hogy lehetett olyan 9-10 éves, és mindig szokták tőlem kérdezni, ugye, mert már kamasz, hogy hát és a lányok. Mm. És mondtam, hogy hát vannak, de nem jelentős, tehát hogy nem számottevő a jelenlétük. És olyan 9-10 éves volt, amikor, hát volt egy kislány, akiért úgy rajongott, de csak olyan, hát szóval azért mégis úriember mondjára távolság tartással, de a kislány is tudta, hogy tetszik neki, meg hát ő is. Tehát ez egy oda-vissza történet volt. Lényeg a lényeg, hogy matematika dolgozatot írtak, és problémái voltak a kislánynak a matematikával, a fia meg nagyon jó matekból. És az történt, hogy a dolgozat írás közben ő telefonon segítséget nyújtott a kislánynak, és hát nyilván előszedték őket, mert tehát a legbonyolultabb szöveges feladatot is a kislány, aki a legrosszabb matekos volt, ugyanúgy oldotta meg, ahogy a fiam, aki az osztály első volt matekból. És akkor ezt így, hát fölhívott a tanítónén is, mondta, hogy hát nem akar nagyon belemenni ebbe a dologba, de szóval vél némi furcsaságot felfedezni ebben a helyzetben. Lényeg az, hogy így beszéltem a fiammal, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, nagyon szép dolog, hogy így szeretnél segíteni, de hát hogy ennek meg kellene találni valami olyan lehetőségét, amit mégiscsak így elfogadható mindenki számára, és ami valóban segítség, mert és akkor meséltem neki ez a halászni taníts meg valakit, ne, igen. És hát az történt, hogy ő fölhívta ezt a kislányt, és beszélt vele telefonon, és felajánlotta neki, hogy ő bármikor nagyon szívesen segít neki, és korepetálja, és mondta a kislány, hogy hát nem, hát ő úgyse tudja, meg nem tudom, és mondta neki, hogy de hát nem lehetsz ennyire pessimista, hát figyelj, optimistán kell állni a dolgokhoz, és nem tudom micsoda, és erről így beszélgettek, és akkor így mondtam utána neki, hogy de hát látom, hogy mégiscsak szomorú vagy. Igen, anya, szakítottunk, és mondom, miért, kicsim? Nem tudta, mi az a pessimista. És akkor úgy azt gondoltam, hogy hú, de jó, de van egy jóképű fiam, akinek az intellektus lesz a fontos. Nem tudtam, mi az a pessimista. Nem tudtam, mi az a pessimista.
2: Egyszer csak majd jön a kislány vissza, most már tudom, mi az a pessimizmus. És akkor...
3: és akkor nagyon romantikus lesz.
2: És újra összejönnek.
3: Nem tudom, még igen. Az is elképzelhető, mert nagyon szép kislány volt különben, tehát kár érte.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a bugé a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé!
3: Ha rendezvényt szervezel, ne csak egy termet keres. Keres egy helyet, ahol minden részlet a helyén van. Nyitó birtok. Fülöpszálláson, céges rendezvényekhez, családi eseményekhez és esküvőkhöz. A kisebb meghitt alkalmaktól egészen a több száz fős rendezvényekig. Profi szervezés, tökéletes ízek, elegáns terek, hatalmas zöld területek és rendezett, különleges környezet. Mindez elérhető árakon. A Nyitó birtokon minden adott egy igazán emlékezetes eseményhez. Különlegesebb, mint gondolnád, és közelebb, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen! Nyitó birtok, a hely, ahol az álmok valóra válnak.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
4: Yeah. Harry Styles.
5: Doja Cat.
4: Kid Laroi.
0: Fox FM. Összekött.

0: FM.
1: Box FM.
2: A Starportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Meddig tart a szerelem?
4: Meddig tart?
3: Nem tudom. A nagymamám egyszer azt mondta.
5: Mérai Kata.
3: Hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz. Hogy csepegtetve a jó.
4: Életed végéig, kislányom.
3: Igen, hogy kitartson. Kitart? Pontosan. Mert hogyha egy kilöttyinted, akkor elfogy.
4: Oké. És ha a végén már csak nagyon pici van benne, akkor már csak adagolni azokat a fél cseppeket, kislányom, hogy maradjon a papának.
3: Hát ki kell, hogy tartson.
4: Utolsó évekre is egy-két csepp.
3: Így. Nem tudom. De van, aki nagyon furcsa, mert egyszer a Rudolf Petivel volt egy beszélgetésünk, így pont egy ilyen szerelem, vele próbáltam a Csárdás királynőt, és azt mondta, hogy a szerelem, az egy bizonyos kor fölött eldöntés kérdése. És ezt akkor is próbáltam így megérteni, mert ugye a darab kapcsán így beszélgettünk, különböző karakterek, és valóban így van, hogy egy idő után az ember mérlegel. Mert már tudja, hogy a szerelem érzésébe szerelmes, mert akkor egy életen át boldogtalan lesz, vagy valóban a szerelmet elfogadja, tehát nem a másikét, a saját szerelemérzését elfogadja, és ezzel együtt felelősséget vállal érte.
2: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
1: Paks FM.
0: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt.
1: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
3: Az állati ösztöneink azok, amik a szerelem érzését kiprovokálják belőlünk, és hogyha azt mondod, hogy akkor a szenvedély, igen, a macska, a kutya, az evolúció, vagy hát az élet fennmaradása, az igenis szenvedélyből jön. És az a kémia, tehát hogy és utána az is Petri csésze, tehát hogy most ebbe így lehet menni még. Tehát lehet ezt egészen másonnan is megközelíteni.
4: Petri csészéhez lyukadtunk, szerelem és szenvedély téma kapcsán, az is Petri
3: csésze. Hát most gondolj bele, hát most, de a nézők is, ha belegondolnak, miért fújják a nők és a férfiak magukra a parfümöket?
4: Hogy a végén
3: azért,
4: Petri csésze legyen.
3: De hát az is Petri csészében születik. Hát az egy tudomány, igen, hogy egy bőrön az a vegyi anyag milyen reakciót vált ki. Azt a reakciót fogja kiváltani, hogyha jól eltalált parfümöt fúj egy nő magára, hogy egy pasi utána fordul, mert megérzi az illatát. Hát ez egy provokáció. Hát az egész kipárolgásunk, az egymásra való hatásunk, az provokáció. Csak utána tanultunk meg beszélni. És utána tanultunk meg manipulálni a beszéd alapján.
4: Először jöjjenek a tettek, és majd utána beszélgessünk.
3: De hát értem én. Tulajdonképpen a kamaszkorban ezt élik. Tehát, hogy ott, és az is tudományos tény, hogy a kamaszkor, a tesztoszteron, az ösztrogén, az feloldja a neurológiai kötéseket, tehát az idegrendszere nem alkalmas egy kamasznak arra, hogy döntéseket hozzon. Uh-huh. És ha véletlenül hoz is döntést, akkor is túlnyomó részt nem számol a következményekkel, mert abban a fejlődési szakaszában van. Tehát azért veszélyes, uh-huh, szülő szempontból, meg kamasz szempontból is ez az időszak, mert hogy ott hogy tudsz úgy mellette maradni, és olyan morális fékeket adni, ami visszatartja az ösztönt.
4: Na de mi már nem vagyunk kamaszok. Volt itt szerelem, szenvedély, szavak nélküli tettek, és végül Petri csésze.
3: Hát igen. Mégiscsak kémiai alapon dől el minden.
2: Erdőhegyi Brigitta.
5: A szerelem, a romantika, a szenvedély az ajándék.
2: Danzsanna Mari.
6: Nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen leég, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát.
2: Dévai Nagy Kamilla.
7: Az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
2: Mérai Kata.
3: A nagymamám egyszer azt mondta, hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz, hogy csepegtetve a jó.
1: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
8: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Slágereivel. Dogsefem. Összeköt. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szekszárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Lett fényreírt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paksi FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Mártonáron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról értesült az MTI. Az ünnepi Szent Misét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala a Mohácsi csatát szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hős áldozatainkra 1526-2026, írták a Sándor Palota Facebook oldalán a csata évfordulója alkalmából. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 000 magyar áldozata volt. Nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a pénzt, amire kapta, nincs félnivalója.
3: Nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk, sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként. Tehát ezen a listán ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen.
2: Next Zona néven nyárbúcsúztató vigadalomra hívja a lakosságot a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Csengely Dénes Kulturális Központ augusztus 31-én 15 órától az Atom téren. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elárulta, hogy kiket várnak a rendezvényre.
4: Mindenkit. A kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a programokat, tehát az ökocsigások jönnek, ők igazából foglalkoznak a nagyon kicsikkel, a kis totyogósoktól, kezdve a nagyon nagyokkal is, tehát a virtuális szemüvegektől kezdve nagyon sok mindent hoznak ők is, és hát mindenki ott lesz, akik így a kertbe látod, hogy társszerveként meg vannak jelölve, és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni ezt a nyarat, hogy biztonságban, ha már rendőrségről van szó, és akkor olyan keretek között, ahol tényleg anyu, apu, a gyerekek, kicsik, nagyok együtt tudnak játszani, vagy nagyszülők, és egy tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni.
2: Kormányablak busz érkezik Dunaszentgyörgyre szeptember 2-án délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Dunaszentgyörgy község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, így személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint a DÁP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. A kormányablak busza megadott időintervallumban a Dunaszentgyörgyi Művelődési Háznál,

helyhíreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Ág, ennyi tudta meg nekünk a 2 óránkat itt vasárnap délután. A mikrofonnál Strasser Ádner van egészen este 6 óráig. Ahogyan azt hiszem már mondhatom, hogy megszokhattátok itt a Paks FM-en. Hozom a jó slágereket, mint például a Swedish House Mafia, akivel kezdünk, és mindjárt utána Kuplung zenekar, akinek egészen érdekes a története. Nem egy igazi zenekar, de erről majd később beszélünk. Miley Cyrus is itt lesz, illetve hozok ünnepelteket is, hiszen Cameron Diaz is ma ünnepel, és Warren Buffett is születésnapot tudhat magáénak. De most elsősorban, ahogy ígértem, jön a zene, Swedish House Mafia, Wait So Long.

Lisa Doja Cat és Raytől szólt a Born Again, most pedig hozok egy ünnepeltet, Cameron Diaz, aki az 54. születésnapját ma tudhatja magáinak, aki azért is komoly filmes listát rakott össze, a Mask, Keresd a nőt, Charlie Angyalai, Holiday, és persze ő adta fiúna hangját is a Shrek filmekben. Ami érdekes, hogy eredetileg modellként kezdte, már 16 évesen dolgozott, színészi tapasztalata viszont gyakorlatilag nem volt, amikor jelentkezett a Mask szerepére. Nem is egyből kapta meg, 12 meghallgatáson kellett átmennie, mire kiválasztották Jim Carrey mellé. Aztán 2014 után hosszú évekre hátat fordított a színészetnek, és csak később tért vissza. Szóval ma 54 éves Cameron Diaz, akinek rögtön az első mozifilmje elég volt ahhoz, hogy Hollywood egyik legismertebb arcává váljon. Megyünk tovább, nem sokára hozok még egy ünnepeltet, most jön a New Lover Empire-től a Neked Valóság.

Stadiumtól szólt a Maszkod. Ma pedig van még egy ünnepeltünk Cameron Diaz mellett, 96 éves Warren Buffett, a világ egyik legismertebb befektetője, akinek a pénzhez való viszonya már gyerekként sem volt éppen átlagos. 11 évesen vette meg első részvényét, és később azt mondta, igazából már akkor is túl későn kezdte. A magyarhoz képest az életmódja is érdekes, Buffett ma is abban az Omaha-i házban él, amelyet 1958-ban 31.500 dollárért vásárolt, nem palotára cserélte, hanem évtizedek óta ugyanott lakik. És még egy jó Buffett szám, vagyonának döntő részét 50 éves kora után szerezte, ami jól mutatja, mennyit számít nála a hosszú táv és a kamatos kamat. Ma tehát 96 éves Warren Buffett, aki már több mint 8 évtizede foglalkozik befektetésekkel, azt hiszem mindannyiunknak tudna egy-két jó tanácsot adni, amit zsebre tehetnénk, és talán mi is elérhetnénk egy szép-szép anyagi függetlenséget, de ami emellett még szebb, hogy ma ünnepli 96. életévét, boldog születésnapot neki, nem sokára megyünk tovább zenével, Raven Lennytől jön a Love Me.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a bugé a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccsterasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: A szeptemberi iskola kezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskola kezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
3: Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Turn it up,
4: turn it up! Fox FM. Machine Gun Kelly.
5: Ariana Grande.
6: Fox FM.
7: This is the weekend.
8: Chris Brown.
0: Fox FM.
9: Olivia Rodrigo.
10: Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Fox FM.
5: Fox FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után, közölte pénteken a kínai kommunista párt politikai bizottsága. A Xi Jinping kínai elnök a KKP főtitkára által vezetett testületülésén hangsúlyozták, hogy átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat, és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradiváros projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca sportért felelős államtitkársága az MTI-vel pénteken. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke tudatta, nyugodt szívvel állnak minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a pénzt, amire kapta, nincs félnivalója.
3: Nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk. Sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként. Tehát ezen a listán ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen.
2: A Magyar Honvédség számos alakulata részt vesz a Paks-Duna-Szent Benedek közötti dunai fenékküszöb építésében. Dr. Csurgó Attila ezredes, az építkezésen dolgozó MH II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred parancsnoka hosszasan sorolt a rádiónknak a beruházásban résztvevő honvédségi szereplőket.
4: A fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tisztől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték otthon a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését, a kaposvári logisztikai ezred katonái, akik az ellátásban segítenek, de ugyanígy mondhatom a kecskeméti repülőbázisnak az állományát, akik szintén az ellátással, üzemanyag ellátással kapcsolatos feladatokat látják el, de említhetném azt is, hiszen az elmúlt napokban már megtörtént az, hogy ezeket a 2,5 tonnás, 1 köbméteres betonkockákat megerősítésként a védműbe beépítettük. Ott ugye a helikopterdandárnak az állománya, de magának a betonkocka szállításába, abban a tatai dandár, a debreceni dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői, kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egésze részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel.

elmondott 3 óra, folytatjuk a jó zenékkel. Blond is már meg is kezdte, ez volt a Never Walk Alone. Ebben az órában is folytatjuk a jó slágereket, és elmondom azt is, hogy milyen program lehetőségeink vannak a következő napokban és hetekben, illetve hozok egy világnapot is, hiszen megszokhattuk, hogy minden napra van furább, érdekesebb, és még annál is olyanabb világnapunk. Előre annyit megsúgok, hogy most a cápákkal kapcsolatos, de most zenében pedig Alessandrától jön a

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Augusztus 31-én nyárzáró lesz Pakson 15 órától 19 óráig. Helyszín Pakson az Atom téren lesz. Lesz kültúrű zene, lesz büfé és még rengeteg más program. Szeptember 3-án közönség találkozót rendeznek Pakson. Nem tűntem el Richter Gedeon dokumentum játékfilm. Csengéd Ilves Kulturális Központban 17 órától. A vetítéssel egybekötött közönség találkozón 18 órától részt vesz a film főszereplője, Rudolf Péter. Szeptember 3-ától 5-ig fesztivál lesz Pakson, jön a Borbála. 3 nap, 3 nagyon jó programokkal ellátott fesztivál, délutáni óráktól egészen az esti óráig tartanak. Szeptember 8-án Pakson lesz előadás, Tóth Judit lesz a foglalkozás vezetője, irodalmi önképzőkör, Nádasdi Ádám 1947-ben született és 2026-ban halt meg, a nyelvész, költő, műfordító. Szeptember 8-án kedden 17 óra 30-tól a Csengéd Énes Kulturális Központ könyvtár galériáján lesz. Szeretettel várnak mindenkit. Szeptember 7-én hétfőn 18 órától Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenye lesz Szexán a Művészetek Házában. Szeptember 9-én Pakson lesz kiállítás, Kovács Norbert, szobrász művész. A megnyitó szeptember 9-én szerdán lesz, 17 órától a Csengéd Énes Kulturális Központ kiállítótermében.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt Tolvaj Renitől a Tools, ma pedig augusztus 30-a van, és hozom a világnapunkat, igaz több is van, de most a cetszápák világnapjáról fogok beszélni, és mára maga az állat is tele van furcsaságokkal. A neve ellenére természetesen nem cet, hanem cápa, és egyben a világ legnagyobb ma élő hala. Akár 18 méter körüli hosszúságot is elérhet, vagyis nagyjából akkora lehet, mint egy csuklós busz. Ehhez képest nem nagyon állatokra vadászik, főként planktont, apró halakat és rákféléket szűr ki a vízből, és bár hatalmas szája van, fogai annyira aprók, hogy harapására és rágására sem igazán használja őket. A cetszápát ezért gyakran az óceán szelíd óriásának nevezik, szóval ha valaki ma megkérdezi, melyik a föld legnagyobb hala, nem a kékbálna, az emlős, hanem a cetszápa az. Szóval ma van a cetszápák világnapja, ezért nem sokára folytatjuk zenével. Arthur Astor fog jönni, az Unlike.

0: hangereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet

0: telefonszámon.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a bugé a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Ha rendezvény szervezel, ne csak egy termet keres. Keres egy helyet, ahol minden részlet a helyén van. Mitó Birtok. Fülöpszálláson, céges rendezvényekhez, családi eseményekhez és esküvőkhöz. A kisebb meghitt alkalmaktól egészen a több száz fős rendezvényekig. Profi szervezés, tökéletes ízek, elegáns terek, hatalmas zöld területek és rendezett különleges környezet. Mindez elérhető árakon. A Mitó Birtokon minden adott egy igazán emlékezetes eseményhez. Különlegesebb, mint gondolnád, és közelebb, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen! Mitó Birtok, a hely, ahol az álmok valóra válnak.
3: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szekszárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton belvárosi betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj zenekar érkezik.

0: Fényreírt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
2: További részletek a nissannyitrai.hu/Nissan éve oldalon és a Nissan Nyitrai márka kereskedésekben.
3: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról értesült az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala a Mohácsi csatát szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hős áldozatainkra 1526-2026, írták a Sándor Palota Facebook oldalán a csata évfordulója alkalmából. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14.000 magyar áldozata volt. Nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a pénzt, amire kapta, nincs félnivalója.
6: Nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk, sem nem üldözünk senkit, legfőbb

0: Busz érkezik Dunaszentgyörgyre szeptember 2-án délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Dunaszentgyörgy község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, így személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint DÁP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. A kormányablak busza megadott időintervallumban a Dunaszentgyörgyi Művelődési Háznál, a Kossuth Lajos utca 1 szám alatt lesz megtalálható.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Joel Corey-tól szólt a Be Alright, és ma augusztus 30-a van, vagyis ma van a meteorológiai nyár utolsó előtti napja. A teljes, végleges nyári összesítésre még várni kell, de az már biztos, hogy 2026 nyara hozott néhány egészen durva számot. Június például 1901 óta a második legmelegebb júniusunk lett, 22,5 fokos országos középhőmérséklettel, és ekkor dőlt meg a magyarországi abszolút melegrekord is. Június 30-án Széchenyben kereken 42 fokot mértek. A korábbi rekord 41,9 fok volt még 2007-ből. Ráadásul a nyár szárazon is indult, júniusban 45%-kal kevesebb csapadék érkezett a megszokottnál. Szóval holnap véget ér a meteorológiai nyár, és a 42 fokos rekord biztosan ott maradt 2026 emlékei között. Ezen felül még hozok ki egy-két adatot ebből a nyárból, de menjünk vissza zenélni, Marics Peti hozza a Megcsalok veled.

0: Halott Fübegi és Vitektől szólt az Álmodoztam, és ha már az előbb a száraz nyáról volt szó, azért az eső nagyon nem egyformán oszlott el. Júliusban például országszerte mindössze 19,8 milliliter csapadék hullott, ezzel 1901 óta a hatodik legszárazabb júliusunk lett. De itt jön az igazán érdekes rész, Barch Parkerdön július 1-én egyetlen nap alatt 95,6 milliliter esett. Közben Balinka mecséren az egész júliusi havi összesen pontosan 0 milliliter volt, vagyis ugyanabban a hónapban volt olyan magyar mérőállomás, ahol közel 10 centi eső zúdult egyetlen nap alatt, és olyan is, ahol egész hónapon át gyakorlatilag semmi. Elég jól összefoglalja, mennyire szélsőséges tud lenni egy nyár időjárása, és sajnos azt is megkérdezni, hogy ez nem Magyarország területének a nagysága miatt volt, hogy az egyik pontban esett, és talán nem is kevés, a másik ponton meg sem ennyi, hanem azért, mert ennyire szélsőséges manapság az időjárás. Zenével nem sokára visszajövök.
1: Mindjárt folytatjuk. Gaspin, Gaspin, Gaspin.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
2: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok minden te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
3: www.kaszanap.hu
4: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Van egy nap, amit egész életedben magaddal viszel. Egy nap, amikor minden részlet számít. Bicó birtok. Hatalmas zöld területek, elegáns környezet és meghitt pillanatok. Egy hely, ami méltó életetek egyik legszebb napjához. A Bicó birtokon olyan esküvőt álmodhatsz meg, ami igazán rólatok szól, és amire évekkel később is jó érzés lesz visszagondolni. Különleges, elegáns, mégis közelebb van, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen, és képzeld el itt a saját történeteteket. Bicó birtok. A hely, ahol az álmok valóra válnak.
0: Reklámot hallottatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: A hét mindennapján már non-stop nyitvatartással vár a Solti Kurta Kocsma büféje. Isteni szendvicsek, remek frissítők, finom kávé, éjjel-nappal Solton a Kecskeméti út 72 szám alatt. Térj be hozzánk! Solt Kurta büfé.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után, közölte pénteken a kínai kommunista párt politikai bizottsága. A Xi Jinping kínai elnök a KKP főtitkára által vezetett testületülésén hangsúlyozták, hogy átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat, és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradiváros projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca sportért felelős államtitkársága az MTI-vel pénteken. Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke tudatta, nyugodt szívvel állnak minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Next Zone néven nyárbúcsúztató vigadalomra hívja a lakosságot a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Csengely Dénes Kulturális Központ augusztus 31-én 15 órától az Atom téren. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elárulta, hogy kiket várnak a rendezvényre.
5: Mindenkit. A kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a programokat, tehát az ökocsigások jönnek, ők igazából foglalkoznak a nagyon kicsikkel, a kis totyogósoktól, kezdve a nagyon nagyokkal is, tehát a virtuális szemüvegektől kezdve nagyon sok mindent hoznak ők is, és hát mindenki ott lesz, akik így a kertbe látod, hogy társszerveként meg vannak jelölve, és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni ezt a nyarat, hogy biztonságban, ha már rendőrségről van szó, és akkor olyan keretek között, ahol tényleg anyu, apu, a gyerekek, kicsik, nagyok együtt tudnak játszani, vagy nagyszülők, és itt tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni.
4: Egy Cessna 172-es típusú kisrepülőt vitt el a kalocsai repülőtéről egy 24 éves férfi, aki a Tolna vármegyei Gerjen közelében egy napraforgó táblán kényszerleszállást hajtott végre. A kényszerleszállás után az 512-es úton zavartan sétálgató férfinek egy autós akart segíteni, aki ezután a segítséget felajánló autójába próbált beülni és elhajtani vele, de azt egy másik férfi megakadályozta, a helyszínre érkező rendőrök pedig perceken belül elfogták. A szomori férfival szemben többek között jármű önkényes elvétele és rablás, valamint más bűncselekmények miatt indult eljárás. A rendőrség szerint ittas volt, és azt is vizsgálják, hogy fogyasztott-e más szert.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Döntetlent játszott a Paksi FC Nyíregyházán. A Paksi alakulata 87. percig vezetett Haraszti szabadrúgás góljával, majd a meccs hajrájában a csereként beállt Jean Baton a 88. percben egyenlített. Ezzel a paksi fiúk egy pontot hoztak haza a szabolcsi összecsapásról.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Hétfőn derült idővel indul a nap, majd délután főként nyugaton, északnyugaton több komoly felhőt jelenhet meg, melyekből helyenként záporzivatar kialakulhat. Ezek estére kicsit beljebb tolódhatnak, a szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, egyébként csak néhol élénkül meg. Országszerte kánikulában lesz részünk 30 és 36 fok közötti maximumokkal. Kedre virradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk, az északi tájakon néhol erős lesz az északi, északnyugati szél, pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb

0: forog a föld.
1: Gáspár Lacitól szólt és K. Kevintől a Forog a föld. Ma pedig augusztus 30-án született Mary Shelley, a Frankenstein írója, úgyhogy mára jut egy kis borzongás is. Shelley mindössze 18 éves volt, amikor 1816-ban elkezdte írni a történetet. Egy svájci nyaraláson Lord Byron feldobta az ötletet a társaságban, hogy mindenki írjon egy rémtörténetet. Ebből nőtt ki aztán az egyik legismertebb horror regény, amely 1818-ban jelent meg, és klasszikus tévedés is van. Frankenstein nem a szörny neve, Viktor Frankenstein a tudós, aki létrehozza a teremtményt, magának a lénynek Shelley nem adott nevet. Szóval egy baráti rémtörténet a versenyből indult, és több mint 200 évvel később még mindig mindenki ismeri Frankensteint, még ha sokan rossz szereplőt is nevezünk meg így. Nem sokára egy kis szünet után meg megyünk tovább zenékkel.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockfave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Nincs ötleted, hogy hogyan zárd a nyarat? Töltsük együtt a nyár utolsó közösségi délutánját a Paksi Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola közösségépítő vadonatúj rendezvényén. Augusztus 30-án vasárnap délután 2-től egészen évfélig vár a Tehetség Művészeti Korzó. Indítsd a veterán autókkal és a kézműves programokkal, 3 órától interaktív táncház, 4 órától népviseleti fashion show, 6-tól a Művészeti Iskola növendékeinek gálája, 7-től utcaszínház. Este 9 óra után a latin ritmusoké és a boogie a főszerep. Ezen kívül utcai kávéház, fröccs terasz és finom ételek várnak egészen éjfélig. Tehetségművészeti korzó. Augusztus 30-án vasárnap a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola előtt. Pakson a régi Firhang és a Bronxburger közötti útszakaszon. A belépés teljesen díjtalan. Tehetségművészeti korzó. Hagyomány, művészet és közösség egy helyen.
2: Ha rendezvényt szervezel, ne csak egy termet keres. Keres egy helyet, ahol minden részlet a helyén van. Mitsó Birtok. Fülöpszálláson, céges rendezvényekhez, családi eseményekhez és esküvőkhöz. A kisebb meghitt alkalmaktól egészen a több száz fős rendezvényekig. Profi szervezés, tökéletes ízek, elegáns terek, hatalmas zöld területek és rendezett, különleges környezet. Mindez elérhető árakon. A Mitsó Birtokon minden adott egy igazán emlékezetes eseményhez. Különlegesebb, mint gondolnád, és közelebb, mint gondolnád. Gyere el, nézd meg személyesen! Mitsó Birtok, a hely, ahol az álmok valóra válnak.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
5: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
6: This is The Weeknd.
7: Billie Eilish.
8: Kid Laroi.
9: Bruno Mars.
10: This is Doja Cat.
11: Fox FM.
12: Összekötő.

érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

Follow the Flow zárja az 5 óránkat, valahányszor szólt. Én elköszönök, az elmúlt 4 órában Strasser Ádner volt a Paks FM műsorvezetője. A holnapi nap folyamán is találkozhattok velem délelőtt 10-től délután 14 óráig. Én hozom a jó hangulatot. Mindenkinek további szép hétvégét, kellemes vasárnapot és jó rádiózást. Sziasztok!

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Taks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírból, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról értesült az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala a Mohácsi csatát szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hős áldozatainkra 1526-2026, írták a Sándor Palota Facebook oldalán a csata évfordulója alkalmából. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A Magyar Honvédség számos alakulata részt vesz a Paks-Duna-Szent Benedek közötti dunai fenékküszöb építésében. Dr. Csurgó Attila ezredes, az építkezésen dolgozó MH II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred parancsnoka hosszasan sorolta rádiónknak a beruházásban résztvevő honvédségi szereplőket.
4: A fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tisztől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték. Ott van a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését. A kaposvári logisztikai ezred katonái, akik az ellátásban segítenek, de ugyanígy mondhatom a kecskeméti repülőbázisnak az állományát, akik szintén az ellátással, üzemanyag ellátással kapcsolatos feladatokat látják el, de említhetném azt is, hiszen az elmúlt napokban már megtörtént az, hogy ezeket a 2,5 tonnás, 1 köbméteres betonkockákat megerősítésként a védműbe beépítettük. Ott ugye a helikopter dandárnak az állománya, de magának a betonkocka szállításába, abban a tatai dandár, a debreceni dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egésze részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
3: Tegnap színes programokkal rendezték meg a nagy dorogi szüreti napot. A rendezvény délután táncosok gyülekezőjével és felvonulással kezdődött, majd a résztvevők közösen vonultak a Borbély tóhoz, ahol közös ösztáncra került sor. A szüreti felvonulás több utcát is érintett, majd az iskola udvarán 17 órától hagyományőrző csoportok és civil szervezetek adtak színpadi műsort. Az estét szüreti bál zárta a Karaván zenekarral, 22 órától pedig a pacsirták szórakoztatták a közönséget.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most! Egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Kezdetben volt a szó. A szó Istennél volt. És Isten volt a szó. Minden általa jött létre. Semmi sem jött létre nélkül.

nélkül meggyűlöltek. Mikor pedig eljön az ügyvéd, akit küldök majd nektek az atyától, az igazság szelleme, aki az atyától jön ki, ő tanúságot tesz majd mellettem. De ti is tanúságot tesztek.

0: Közeledik az óra, sőt el is jött most, hogy szétszóródjatok, mindenki az övéhez, engem pedig egyedül adjatok. De nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békétek legyen bennem. A világban szorongattatás lesz a részetek, de bátorság. Én legyőztem a világot.
1: Paks FM.
2: A felőadói.
3: This is Mark Ronson and

Az a könycsepp az arcomra még mindig visszajár. Áteltek a hónapok lassan egy év, és azt mondták az idő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után, közölte pénteken a kínai kommunista párt politikai bizottsága. A Xi Jinping kínai elnök a KKP főtitkára által vezetett testületülésén hangsúlyozták, hogy átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat, és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradiváros projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca sportért felelős államtitkársága az MTI-vel pénteken. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke tudatta, nyugodt szívvel állnak minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi körzetországgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a pénzt, amire kapta, nincs félnivalója.
2: Nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk, sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként, tehát ezen a listán, ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen.
1: Pénzügyi ügyintézőt keres a Pálfai Közös Önkormányzati Hivatal. A meghirdetett határozott idejű teljes munkaidős állás munkavégzési helye Kajdacs. A munkakörhöz többek között pénzügyi, bérszámfejtési és személyügyi feladatok tartoznak. A pályázat alapvető feltétele a büntetlen előélet, a cselekvőképesség és a magyar állampolgárság.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Döntetlent játszott a Paksi FC Nyíregyházán. A Paksi alakulat a 87. percig vezetett Haraszti szabadrúgás góljával, majd a meccs hajrájában a csereként beállt Jean Batum a 88. percben egyenlített. Ezzel a paksi fiúk egy pontot hoztak haza a szabolcsi összecsapásról.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Mártonáron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról értesült az MTI. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala a Mohácsi csatát szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hős áldozatainkra 1526-2026, írták a Sándor Palota Facebook oldalán a csata évfordulója alkalmából. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Next Zona néven nyárbúcsúztató vigadalomra hívja a lakosságot a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Csengely Dénes Kulturális Központ augusztus 31-én 15 órától az Atom téren. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elárulta, hogy kiket várnak a rendezvényre.
2: Mindenkit. A kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a programokat, tehát az ökocsigások jönnek, ők igazából foglalkoznak a nagyon kicsikkel, a kis totyogósoktól, kezdve a nagyon nagyokkal is, tehát a virtuális szemüvegektől kezdve nagyon sok mindent hoznak ők is, és hát mindenki ott lesz, akik így a kertbe látod, hogy társszerveként meg vannak jelölve, és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni ezt a nyarat, hogy biztonságban, ha már rendőrségről van szó, és akkor olyan keretek között, ahol tényleg anyu, apu, a gyerekek, kicsik, nagyok együtt tudnak játszani, vagy nagyszülők, és itt tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni.
1: Négy amerikai városban lép fel a német kéri német nemzetiségi tánccsoport. A társulat augusztus 25-én érkezett meg az Egyesült Államokba, ahol az első állomásuk New York volt. A csoport a dunamenti svábokat képviseli a tengeren túlon, ahova a meghívást a dunamenti svábok világszövetségétől kapták. A turné során négy amerikai városban lépnek fel, Clevelandben, Detroitban, Akronban és Chicagóban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Szép estét kívánok a hallgatóknak! 2026. augusztus 30-án, vasárnap 20 óra 2 perc van. Mai Heti Körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Cseh Tamással, a Paksi Körzet országgyűlési képviselőjével beszélgetünk, majd dr. Csurgó Attila, a Magyar Honvédség ezredese mesél a fenékküszöb létesítésén dolgozó honvédségi alakulatokról. Szó lesz a Mohácsi csata 500. évfordulójára avatott emléktábláról, és az ASE régi új játékosaival és új másodedzőjével is beszélgetünk. Tartsatok ma este is velem a mikrofonnál, este 9 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: A Paks-Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb beruházás elengedhetetlen volt, és Magyar Péter miniszterelnök helyes döntést hozott a vízügyi szakemberek előrejelzése alapján. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak, és mint mondta, a döntés kapcsán több feladata is volt. Cseh Tamással Harmad Gabi beszélgetett.
2: Az a legfontosabb, hogy a beavatkozás nélkülözhetetlen volt, elodázhatatlan és elengedhetetlen. Tehát enélkül ma már biztos, hogy egy nagyon visszafogott, lényegében leállt paksi atomerőmű mellett beszélgetnénk, és látva a romániai párhuzamos példát, párhuzamos valóságot, nem sok jóval kecsetetett volna a közeljövő számára. Az, hogy ez a beruházás miért nem valósult meg hamarabb, milyen megelőző lépések lehettek volna, úgy gondolom, hogy ez egy másik vitának, vagy másik asztalnak lesz majd a mondani valója. Most nagyon fontos volt, hogy szembesülve azokkal az előrejelzésekkel, amiket a vízügyi szakemberektől kaptunk, dönteni kellett. Ez az a pillanat, amikor a politikai döntéshozóknak a felelőssége ugye teljes mértékben megmutatkozik, hiszen nincs kire mutogatni, nincs kire várni. Itt dönteni kellett, Magyar Péter miniszterelnök pedig hozott egy kemény, de nagyon jó döntést. Nekem a szerepem az benne, hogy ezt a döntést elfogadtassam, ezt a döntést minél több helyre eljuttassam, elmagyarázzam,

0: És ugye az atomenergetikai szakemberek és az energetikai szakemberek országosan is, az országos médiában is, itt nálunk is elmondják, hogy a hosszú távú megoldás az ugye Paks ügyében a fajszi vízlépcső megépítése lenne, sőt, van, aki tovább megy, hát nem csak a fajszi, hanem a Dunán több vízlépcső megépítése lenne. E tekintetben mennyire hallja meg a kormány a szakembereknek a szavát?
1: Én itt most felállítanék egy képzelőbeli háromszöget mind a két esetre. Van egyszer a szakemberek gárdája, és elnézést, hogy az előbb nem említettem a kiváló atomenergetikai szakembereket, mert itt valódi szakemberek, valódi szakvéleménye döntött és számított együttműködésben a vízügyes kollégákkal. Tehát ők a háromszörnek az egyik csúcsa, az egyik alapja. A másik oldalon állnak a politikusok, akiknek ugye a hatalmában áll meghozni bizonyos döntéseket. Ha jó és bölcs országvezetőkről beszélünk, akkor egy ilyen volumenű kérdésben nem a politikai széljárás, a népszerűség hajhászás lesz a döntő, hanem elsősorban az, hogy ezek a szakemberek esetleg egy hosszabb, rövidebb vita után, mert itt is ez történt, konszenzusra jutnak, ezt a konszenzust nyújtják át a politikusnak, és aztán van a harmadik csúcsa a háromszörnek, azok a lakosság, én magamat is ide sorolom, mi vagyunk, akiknek a, ha úgy tetszik, a feje fölött, ha úgy tetszik, a jelenlétében megtörténik ez a konszenzus és ez a döntés, és ugye mi jó esetben az áldásait élvezzük ennek, és a gyümölcseit szüreteljük le. Ez a háromszög alakult ki, és ez a háromszögben együttműködés konkrétan ebben a fenékküszöbemelés és bárkasülyeztés kapcsán, és a döntéshez vezető út volt igazából a hosszabb, és aztán a végrehajtás az már valamilyen szinten egy intenzívebb szakasz volt, és ezt látja ugye főleg a közösség. És ugyanígy van ez a vízlépcső kérdés, vagy duzzasztógát kérdés, jelen pillanatban ez még a szakemberek vitája. Hagyjuk és engedjük, sőt kívánjuk mi politikai résztvevők, hogy a szakemberek erről vitatkozzanak. A paksi erőműnek a vízellátása egy nagyon fontos szempont ebben a kérdésben, hogy legyen, és ha igen, akkor hol legyen ilyen duzzasztás a Dunán. De én azt látom, hogy még maguk a vízügyi szakemberek, illetve az atomenergiában utazók sem sincsenek egyértelmű állásponton, ebben még van vita. Mi ezt megvárjuk, ameddig ebben lesz egy szakmai egyetértés, és utána kerül a politikai döntéshozóknak az asztalára.
0: Azért érdekes, amit mondasz, mert itt volt nálunk Hambas István, ugye az atomerőmű korábbi vezérigazgatója, és ő azt mondta, hogy már 2007-ben, tehát még a Fidesz kormány előtt, az azt megelőző kormánynak is, illetve az akkori országgyűlési képviselőnek is jelezték ezt a problémát, és ez már akkor igazából a politikusok elé került ez az ügy. De hát mindegy, akkor ezek szerint ti most még a szakembereknek a vitáját várjátok.
1: Én itt csak két kommentárt tennék, az egyik az, hogy egy olyan korszak után vagyunk, és én nem vagyok egy nagy retrospektív típus, de itt azért vissza kell utalnom. Néhai miniszterelnök úrnak volt egy olyan mondás, hogy a Dunai Szent folyó az ő sodrásába keresztbe állítani bármit is, az egy bűn. Na hát ezzel biztosan nem értünk egyet, tehát nem ez most ennek a vitának az alapja, nem minden indulnak. Tehát ebben a vitában, ebben a szakmai vitában most nincsenek ilyen tabuk, amiket le kellene dönteni, teljesen nyílt a dolog, de még egyszer hangsúlyozom, szakmai. Tehát új hangulatban, új légkörben zajlik maga ez a diskurzus is, és azt gondolom, hogy hasonlóan, mint ahogy most ennek a fenékküszöbemelésnek a kapcsán jó döntést hozott a kormány, itt ugyanígy egy jó dolog az, hogy megvárjuk, ameddig a szakma mond egy olyan A-t, vagy egy olyan B-t, amire aztán rá lehet építeni. Természetesen itt majd jönnek a pénzügyi hatások, pénzügyi kívánalmak, jönnek a nemzetközi egyezményeknek való megfelelések, tehát ez egy hosszú gondolatsort nyit meg.
0: Hát igen, és nagy kérdés, hogy egy szakma Magyarországon képes-e egy adott véleményt közösen megfogalmazni, vagy mindig van kétféle vélemény ebbe az országba, de most ebben nem menjünk bele.
2: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: A folytatásban is a Cseh Tamás országgyűlési képviselővel készült beszélgetést hallhatják. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. És ha már itt tartunk, akkor azért egy kicsit ejtsünk szót az NKA-s forrásokról, mert hiszen ugye egy ilyen térképen a kormány átláthatóvá tette azt, hogy melyik megyében, melyik körzetben kik és mennyi pénzt kaptak. Ugye csak itt példán a KOKA-ért az Aktív Energia Egyesület Pakson 120 millió forintot, a Paksi Ifjúságért Egyesület 40 millió 150 ezer forintot, és a Tűzvirág Tánc Egyesület 15 millió forintot. Ugye korábban, amikor voltál nálunk szintén a Szabad Péntek című műsorunkban, akkor ott már említetted, hogy voltak olyan cégek, amik vissza is utalták. Tehát ilyen szempontból, ha nem is a vagyon visszaszerzési hivatal, de már valamiféle hatása volt annak, hogy fölléptetek ebben az ügyben. De most akkor azok, akik rajta vannak a listán, azok további vizsgálatokra számíthatnak, vagy pedig ez igazából azt szolgálja, hogy aki közpénzből kap, az tegye azt átláthatóvá, hogy mennyit kapott, mire kapott, és számoljon el vele.
2: Igen, tehát az utóbbi. Tehát itt nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk, sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként, tehát ezen a listán, ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen. Ahogy szoktuk mondani, akinek nincsen rossz foga, az el tud menni a fogorvoshoz, és bátran ki tudja nyitni a száját. Aki viszont nem arra fordította, vagy nem annyit fordított rá, mint amire pályázott, annak igen, annak van félnivalója, jobban teszi, ha minél hamarabb önként visszafizeti. Sokan kérdezik, hogy ez megszünteti a büntető eljárást. Nem, ez a büntethetőséget jelentős mértékben csökkenteni tudja, ez majd a bíró úr vagy bíró asszony hatáskörébe tartozik, aki ezt meg fogja ítélni, de nyilván a közízlésnek nagyon jót tesz, és a közérzetünknek, hogyha valaki nem várja meg azt, ameddig ezt kikényszerítik tőle. A jövőben is így szeretnénk működni, minden egyes odaítélt pályázati forinttal szeretnénk elszámolni. Tolna megyei szereplők, illetve hát ebben a választókerületben pénzhez jutók számára jó hírem az, amit az előbb elmondtam, hogy aki el tud ezzel számolni, az nyugodtan alhat, és igen, akár az általad előbb felsoroltaból is van olyan, aki egyelőre még a rejtőzködő állapotban van, még nem igazán vette fel a kapcsolatot semmilyen hatósággal, és nem érzi úgy, pedig mi úgy gondoljuk, hogy nem egészen voltak ezek egyenesek, ezek az utak, nem érzi úgy, hogy jelentkezni kellene, és mondjuk visszafizetésre még nem mutat hajlandóságot.
1: Azt megosztod a hallgatókkal, hogy ki ez, vagy pedig ez most egyelőre maradjon a
2: ezt titokban? Én most rábíznám akár a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hatóságra, másrészt meg az ebben nyomozó NAV bűnügyi igazgatóságára.
1: A Magyar Honvédség számos alakulata részt vesz a Paks Duna-Szent Benedek közötti Dunai Fenékküszöb építésében. Dr. Csurgó Attila ezredes, az építkezésen dolgozó MH II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred parancsnoka hosszasan sorolta Strasser Andrea kolléganőnknek a beruházásban résztvevő honvédségi szereplőket. A következő percekben az ő beszélgetésükből hallhatnak egy részletet.
3: Kik dolgoznak itt most és mennyien Pakson?
4: Így van, gyakorlatilag azt kell látni, hogy maga a fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tiszttől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték. Ott van a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését. A kaposvári logisztikai ezred katonái, akik az ellátásban segítenek, de ugyanígy mondhatom a kecskeméti repülőbázisnak az állományát, akik szintén az ellátással, üzemanyagellátással kapcsolatos feladatokat látják el, de említhetném azt is, hiszen az elmúlt napokban már megtörtént az, hogy ezeket a 2,5 tonnás, 1 köbméteres betonkockákat megerősítésként a védműbe beépítettük. Ott ugye a helikopter dandárnak az állománya, de magának a betonkocka szállításába, abban a tatai dandár, a debreceni dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egésze részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
3: Igen, és ilyen értelemben akkor tulajdonképpen egy eszközparkot is hoztak a személyes segítségen kívül, mert valóban talán a leglátványosabb eleme ez a bizonyos helikopteres történet, amit ugye miniszterelnök úr is, Magyar Péter többször megmutatott videóban, hogy hogyan zajlik ez a munkálat, amikor a betontömböket úgymond beejtik a Dunába. Hol vannak elszállásolva, és hogyan működik egyébként a munka? Kapnak-e pihenőt? Van-e idő pihenőre, vagy a 30 napban most mindenki megfeszítetten dolgozik?
4: Nem, gyakorlatilag váltásonként mindenféleképpen odafigyelünk arra, hogy a gépkezelő, gépjárművezetők a megfelelő pihenőidőt megkapják. Kalocsán a Miskei úti laktanyában került berendezésre egy konténerekből egy tábor az állomány részére, és azért konténerekből és nem sátorból, hogy a hűtés megfelelőképpen biztosítva legyen. Tehát ezek mind hőszigetelt, légkondicionálóval ellátott konténerek, azért, hogy a pihenést nappal és éjszaka is a váltásoknak megfelelően az állomány részére tudjuk biztosítani, ami nagyon fontos ebben az elmúlt időszakban. Ugye többször 40 fok köré, vagy az fölé is kúszott a hőmérő higanyszála, tehát ezt elsősorban nagyon fontosnak tartjuk, illetve megfelelő élelmezési ellátás a környező laktanyákból érkezik, és azt meleg ebédet biztosítunk az állománynak minden nap, illetve hideg reggel itt hideg vacsorát.
3: Itt mindenképpen érdemes megjegyezni, vagy én megkérdezném legalábbis, hogy nagyméretű civil összefogás indult ugye Pakson, nagy erőkkel hordják le civilek a pizzákat, az üdítőket, a kávét, még kávéfőzőgép is jutott le, úgy tudom, az építkezésre, hogy segítsük azokat, akik nyilván kapnak ellátmányt és ellátást, a vízügyes kollégák is, de hogyha hozzá tudunk mindezzel járulni, akkor ezzel szívesen hozzájárulunk a katonaságot, a honvédség katonái kapnak mind ebből?
4: Így van. Nagyon hálásak vagyunk ezekért a felajánlásokért, hiszen például csak más nem mondjak, olyan mennyiségű üdítő, kávé érkezett, ami nem csak nekünk, tehát nem csak a katonáknak ad lehetőséget, hanem külön konténert tudtunk berendezni a parton, ahol azok a civil vállalkozók, akik szintén támogatják az építkezés szállítási feladattal minden egyébben, azoknak be tudtunk rendezni ott egy pihenő konténert, ahol hűtőkkel mindennel ellátva meg tudnak állni, tudnak fogyasztani, és ezek mind a felajánlásokból mennek, illetve azt hozzá tudom tenni, hogy jelen pillanatban is a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint a MOHU-nak a vezérigazgatója Kalocsán találkozik, és mindazokból a palackokból, dobozokból, amik a felajánlásokból jöttek, ezeket a kiürülés után összegyűjtjük, katonák összegyűjtik, és elindul egy program, amivel megpróbálunk a palackok összegyűjtéséből keletkezett pénzből segélyt juttatni azoknak a szervezeteknek, akik rászorulnak. Ez a mai napon kerül elindításra ez a program.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Augusztus 25-én kedden a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak Pakson a Városi Múzeum Deákház udvarán, ahol emléktáblát is avattak. Folytatva az 1926-os kezdeményezést, II. Lajos király és seregének tragikus útjának paksi állomását emléktáblával örökítette meg Paksváros önkormányzata. A paksi ünnepségen a lovas történelmi hagyományőrzőkből álló zarándoklat is tiszteletét tette. 500 kilométerre tervezett útjuk során lóháton emlékhelyről emlékhelyre haladva idézik fel az 1526-os Mohácsi csata előtti eseményeket, és tisztelegnek a hősök emléke előtt. A paksi emléktábla avatást koszorúzás követte, majd tudományos előadások zárták az ünnepséget a múzeum emeletén. Siófok polgármestere dr. Lengyel Róbert nem csak egykori paksi lakosként kötődik városunkhoz, hanem a megemlékezés témájának és történelmi korszakának elkötelezett kutatójaként is. Pálfi Katalin kolléganőnk az ünnepség után beszélgetett vele.
2: Mohács 500 emléktábla avatás ünnepsége most ért véget ezekben a percekben, és itt ül mellettem dr. Lengyel Róbert, aki úgy szintén egy rövid kis ismertetővel, illetve ilyen ünnepélyes beszéddel járult hozzá az avatáshoz. Ami miatt érdeklődnék nálad, elsősorban az, hogy ugye tudjuk, hogy paksi kötődésed van, de milyen kötődésed van magához, ehhez a témához? A madarak azt csiripelték a fülembe, hogy te nagyon szereted kutatni, illetve kutatod ezt a témát. Hogy mind kerültél közelebbi kapcsolatba?
3: Hát szerintem már az anyatejjel szívtam magamba, ahogy megtanultam olvasni, már történelmi könyveket olvasgattam gyerekkoromban. Hát ugye a klasszikus az Egri csillagok, ami ráirányította a fókuszt a török korra, és hát egyszer csak azon kaptam magam, hogy ez a török háborúk időszaka engem kifejezetten érdekel. És volt egy olvasmány élményem Tomori Pálról, a kalocsai érsekről, és az ő személyisége volt az, ami végérvényesen ide kötött Mohácshoz. És igazából nem is bántam meg, mert minél jobban megismertem Tomorit, annál nagyobb tisztelője lettem, és az előbb valakinek úgy fogalmaztam, hogy egy ilyen középkori példaképet, ha kéne neveznem, nekem Tomori lenne, aki egy kiváló katona volt, egy kiváló ember volt, és hát az olvasmány élményeim alapján egy kiváló főpap is. Tehát minden megvolt abban az emberben, ami abban a korban értékesített valakit.
2: Kutatni mennyire van időd, energiád ezt a témát, és egyáltalán úgy milyen irányvonal az, ami téged érdekel?
3: Hát engem elsősorban a hadtörténeti része érdekel. Magyar sereg, török sereg, fegyverzet, felszerelés, ez az, ami leginkább érdekfeszítő nekem, és hát, hogy időm van-e, hát nyilván szabadidőm terhére csinálom ezt, hát különösen a hosszú téli estéken ez rendkívül jó időtöltés, meg hát nagyon csöndben mondom, hogy könyvírással is próbálkozom, elkezdtem írni már tavaly Tomori Pálnak az életrajzi regényét, úgyhogy azzal haladgatok lassan, de majd előbb-utóbb elkészül, remélem, hogy ki is fogom tudni adatni.
2: Utóbbi időben egyre többet fordulsz elő Pakson, gondolom több oka is van. Előszeretettel hívnak egyébként különböző rendezvényekre is, ha jól tudom.
3: Ez így van. Hát különösen azóta, mióta az új városvezetés van, tehát amióta Anita itt a polgármester, azóta úgy gondolom, hogy valóban több hivatalos rendezvényre is kaptam meghívást, de hát előtte is jöttem, mert a horgászat az ide köt, tehát a füzes meg a kondor, és hát kötelező megjelenéseim vannak a paksi halakat illetően is. Meg hát itt lakik a fiam, tehát az Olivér fiam továbbra is paksi. Úgyhogy itt dolgozik, itt él, még egy plusz és nagyon nyomós érv, hogy jöjjek, amikor tudok. Nagyon szeretném elmondani, hogy nagyon szeretem Paksot, és nagyon szerettem itt lakni, és a mai napig előszeretettel példálózok a paksi éveimmel. 12 évet voltam itt. Azért az nem kevés idő egy ember életében, úgyhogy, és nagyon megszerettem Paksot, tehát ha valahova, ide mindig szívesen jönök.
0: Heti Körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: Az atomerőműesek kosárcsapatának vezetősége szerződést hosszabbított három saját nevelésű fiatal játékossal. Nagy Dániel a 2025-26-os szezonban már bemutatkozott a felnőtt csapatban. A 2006-os születésű 3-as-4-es posztos játékossal 2 éves szerződést kötöttek. Arnold Botondal is hosszú távú megállapodásra került sor, azonban ő ebben a szezonban az oroszlány csapatánál játszik kölcsönben. Géringer Gergő a PVSK Veolia csapatánál töltött 4 hónapos kölcsön után visszaérkezett az atomvárosba. Gerivel Páfi Katalin beszélgetett a hétfő délelőtti edzés után.
2: Gergő, te saját nevelésű játékosa vagy az Atomerőmű Sport Egyesületnek, mindig itt játszottál az utánpótlásba, illetve a felnőtt csapatba, de az elmúlt évben volt egy kis kitérőd. Kölcsönjátékosként Pécset játszottál. Milyen volt ez a kitérő, és milyen volt most a hazatérés?
3: Nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni Pécsen, szerintem, főként magamról, meg így az önbizalmamat ott vissza tudtam építeni, mert úgy gondolom fiatal játékosnak fontos az, hogy sokat legyen a pályán, úgymond, és minél több játékperce legyen, és ez szerintem ez tökéletes. Jó volt Pécsen, és ebből szerintem egy csomó mindent tudok majd kamatoztatni, hogy visszatértem. A szezon utolsó 4 hónapját töltöttem a PVSK-ban.
2: Rendszeresen pályára léptél, sokat játszottál, ugye, ahogy említetted.
3: Igen, mivel még a fiatal szabályban is benne voltam, ugye ott egy U20-asnak a pályán kell lenni 40 percen keresztül, ezért még egy plusz pont volt, úgymond, hogy oda igazoltam.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesülettel ugye nyáron most már megkezdődött a felkészülés, már néhány hete edzetek. Ilyen a csapat? Mennyire húzósak az edzések?
3: Kemény edzések vannak igazából. Nagyon futós csapat leszünk, az a taktikánk, úgymond, hogy minél gyorsabban fejezzük be a támadásokat, sprinteljünk. Ugye vannak ilyen úgymond 3 másodperces rúlok, hogy minél hamarabb fölérjünk. Nem idegen környezetbe jöttem, majdnem szinte az egész csapat ugyanaz, egy légiós kivételével, ugye már a Yassin meg a JJ játszottak már itt 1 évvel ezelőtt.
2: Jól érzed magad itthon most, látom, hogy jó kedved van, és gondolom már alig várod, hogy kezdődjön a szezon.
3: Igen, igen, nagyon jól érzem magam most. Úgy érzem, tiszta lappal tudtam így visszatérni ez a kis kitérő után, de tényleg bizakodva várom nagyon ezt a szezont.
2: Mit vársz magadtól? Mit szeretnél?
3: Minél hasznosabb perceket a pályán tölteni, és kiadni magamból a maximumot.
0: Heti körkép.
1: Az első idegen légiós, akivel az ASE megegyezett, Clarence Daniels, 25 éves, 198 centis amerikai kosárlabdázó, aki a horvát bajnokságból érkezett a 3-as posztra. Daniels a középiskolai évei után a Montana State Billings csapatánál kezdte egyetemi pályafutását, majd a Lake Region State College együttműködéséhez igazolt, ahol kiemelkedő szezont produkált, átlagosan 20,5 pontot és 11,1 lepattanót szerzett mérkőzésenként, amivel elnyerte a Monda konferencia legértékesebb játékosa címet. Ezt követően a University of New Hampshire csapatában folytatta pályafutását, ahol az NCAA-ben is bizonyította tehetségét. Senior idényében elnyerte az amerikai East konferencia évjátékosa díjat, és 2-szer is bekerült a konferencia legjobb ötösébe. A 2024-es NBA drafton nem választották ki, de szerepelt az Oklahoma City Thunder nyári ligás keretében, előbb Salt Lake City-ben, majd Las Vegasban is. Profi karrierjét az izraeli Elitzur Netanya gárdájában kezdte meg, majd a belga Antwerp Giants csapatához igazolt. Tavaly pedig a horvát KK Cedevita junior játékosa volt, ahol a horvát első osztályú bajnokság mellett a FIBA Europe Cup-ban is szerepelt. Clarence Daniels-el Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett, Mikolics Dániel a csapat kommunikációs menedzserének segítségével.
4: My name is Clarence Daniels. I'm from Minneapolis, Minnesota.
5: Clarence Daniels vagyok, Minnesota-ban születtem, onnan érkeztem. Nagyjából 14 éve játszom kosárlabdát. Hogyha az elmúlt 14 évben arra kéne gondolnom, hogy mi volt a legnagyobb dolog, amit véghez vittem, akkor talán az, hogy nem csak játékosként, de mint emberként is úgy érzem, hogy sokat fejlődtem. Évről évre mindig valami pluszt tudtam vinni a játékba, ami előre tudott engem vinni folyamatosan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb dolog, amit így gyakorlatilag minden évben így próbálok egy új limitet magam elé helyezni.
2: Mennyire ismered az európai bajnokságokat, illetve azon belül is ugye a magyar bajnokságot játszottál-e Európában?
4: The Hungarian League, I know a little bit of it. I had a former teammate who played here last year.
5: Nyilván azért a magyar bajnokságról olyan sokat nem tudtam, amikor ide kerültem. Annyi, hogy volt korábbi csapattársam, aki játszott itt Magyarországon, illetve volt korábbi csapatom, akivel játszottunk magyar csapat ellen felkészülési mérkőzést, de annyira azért nem voltam tájékozott a magyar bajnoksága kapcsolatban. Ha az európai kosárlabdázást nézzük, akkor az elején, amikor Európába kerültem, akkor szintén ez egy új dolog volt nekem, mert akkor csak pár csapatot ismertem Európából, mint például a Partizánt vagy a Zvezdát, de ahogy az évek teltek, és ahogy én is több tapasztalatot szereztem, úgy egyre jobban el tudtam mélyedni az európai kosárlabdába, és most már azért képben vagyok, úgy érzem.
2: Milyen poszton játszol, és hogy érzed, mi az erősséged, illetve mi az, amiben úgy érzed, hogy még fejlődnöd kéne, és szeretnél is?
5: Hármas poszton játszom, de tudok négyest is játszani. Ami az erősségeim közé tartozik, az mindenképpen a fizikalitásom. Azért a palánk alatt is erős tudok lenni. Mindezek mellett még úgy érzem, hogy jó kezem is van, jól dobni. Viszont ha gyengeségeimet kellene mondani, akkor nyilván erről nem nagyon szeret senki beszélni, de talán az, hogy fejben lehet, hogy egy picit kell még fejlődnöm, hogy bizonyos szituációkat jobban tudjak kezelni.
2: Itt a csapaton belül van-e ismerős játékos, vagy akár a vezetésből valaki számodra? Vagy teljesen új volt minden?
5: Senkit nem ismertem ebben a klubban, annyi, hogy az előléti edzőnkkel, a Márkóval van közös ismerősünk, ami nem is tudtam róla, de most derült így ki. Úgyhogy talán úgymond a legközelebb ő állt így ahhoz, hogy megismerjem.
2: Mit vársz magadtól itt az idei esztendőben? Mivel lennél elégedett?
5: Hát nyilvánképpen az, hogy a kupát és a bajnokságot is megnyerjük. Minél több mérkőzést szeretnék megnyerni, mert az a legjobb érzés, amikor ugye a csapat győzni tud. Az első két évem pában az elég nehezen sikerült. Sok meccset vesztettünk a csapatunkkal, tehát megtapasztaltam azt az oldalát is, hogy milyen az, amikor nem nyerő szériában van egy gárda, viszont idén úgy érzem, hogy minden adott ahhoz, hogy ez egy sikeres szezon legyen. Ha a klubot, az egyesületet nézem, akkor itt minden megvan ahhoz, hogy mindenki profi szinten tudjon kosárlabdázni. A vezetés is a hátteret biztosítja, gyakorlatilag ugye mivel egy kisvárosról van szó, azért erre az egy dologra lehet itt koncentrálni, úgyhogy nincs is igazából semmilyen kifogás arra, hogy miért ne kerüljön ez idén, úgyhogy minél több meccset szeretnék megnyerni, és bajnokságot, kupát, gyakorlatilag mindent.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Új másodedző érkezett Pécsről az atomerőmű esek kosár csapatához. Ivica Szkelin vezetőedző segítője a 30 éves Berkics Bence, aki 6 éve edzősködik. Bence játékosként több hazai klubnál is megfordult, később edzői pályafutását az NK Universitas Pécsnél kezdte meg, majd a férfi felnőtt csapat másodedzőjeként segítette a klubot. A fiatal szakember a magyar U18-as válogatott edzői stábjának is oszlopos tagja. Fő feladata az új vezetőedző munkájának segítése mellett az ellenfelek feltérképezése, valamint a játékosok egyéni fejlődésének a segítése kiemelten a fiatal játékosoknak. Berkics Bencével Pálfi Katalin beszélgetett a hétfő délelőtti edzés után. Ezt hallják most.
2: Beszélgető partnerem Berkics Bence, aki Pécsről érkezett ide Paksra, mégpedig másodedzőként fogja továbbiakban segíteni a csapatot. Bence, mit kell róla tudni?
3: Sziasztok, én Pécsről származom, ott kezdtem el kosárlabdázni, ott kezdtem el edzősködni, igazából egy szezont leszámítva eddig minden kosárlabdával kapcsolatos tevékenységem az Pécshez volt köthető. Játszottam a PVSK-ban, játszottam a Rádgéber Akadémián, és most az elmúlt 6 évben a Rádgéber Akadémiánál edzősködtem is, dolgoztam felnőttekkel, utánpótlásban is, majdnem minden korosztállyal.
2: 30 éves vagy, ugye nagyon fiatalon kezdted az edzősködést, mondtad, hogy már 6 éve. Az elmúlt évek legnagyobb sikerének mit tartasz, mint edző?
3: Csapatszinten elért eredményben azt mondanám, amikor 3 éve feljutottunk az NKP csapatával az NB1-be, az szerintem eddigi pályafutásom csapatszinten elért legnagyobb sikere, valamint személyes sikeremnek azt tartom, hogy most már a 3. nyarat dolgozhatom az U18-as fiú válogatottal, mint másodedző ott is, és nagyon élvezem, nagyon szeretek a fiatalokkal foglalkozni, szóval remélem ezt még folytathatom is a jövőben. Nagyon pici korom óta már jártam kosármeccsekre, a szüleim vittek még annó a Mizó Pécs női kosárlabda csapatának meccseire, ott nőttem fel a pálya szélén, és amikor lehetett, már elkezdtem kosarazni, azóta az életem része, szerves része, és most már mondhatom azt, hogy a hivatásom is.
2: Itt vagy most már Pakson egy jó ideje, hogy érzed magad? Hogy alakul a csapat, mennyire fogadtak el téged, illetve hogy tetszik a város?
3: Nagyon jól érzem magam itt, tetszik a város is, igazából még nem volt időm nagyon felfedezni, de már jártam egy-két helyen. Szerencsére ugye itt közel lakom a csarnokhoz is, meg étterem is közel van a csarnokhoz. Közeg is nagyon jó, srácok nagyon nyitottak, azért majdnem mindenkit ismertem már így korábbról, ha más nem, akkor csak így a pályáról. Egy korosztály vagyunk azért többekkel, tehát játszottunk egymás ellen utánpótlásban, vagy voltunk Krivivel, Krivacsevics Márkóval, még annó Pécsen, még csapattársak voltunk 11 éves korunkban, azóta ismerjük egymást. Befogadtak, az edzőistáb is nagyon nyitott volt, igazából így hamar elkezdtünk tudni együtt dolgozni, úgyhogy minden rendben van. Én mindenképp szeretném azt, hogy látványos és gyors kosárlabdát játszunk. Nekem az a legfontosabb, hogy elsősorban, mint csapat, legyünk egyben és játszunk jól. Eredmény szempontjából szerintem a tavalyihoz hasonló eredmény, azt mindenképpen képesek vagyunk elérni, aztán meglátjuk, ahogy alakulnak a dolgok majd május környékén.
2: Igaz, hogy még csak néhány hét telt el, de hogy látod, a csapatnak mi lehet az erőssége?
3: Mindenképpen az, hogy tapasztaltak már, azért többen már nagyon sok ideje játszanak a magyar NB1-ben, Joseph és Chandler, ők ugye visszatérő, tehát már ők is ismerik a bajnokságot, ez mindenképp nagy előny, Danielsen és majd az érkező negyedik légióson kívül igazából senkit nem kell bemutatni, hogy itt mire kell számítani, kik az ellenfelek. Ez mindenképp nagy erőségünk lehet, és az, hogy szerintem nagyon, nagyon okos és képzett játékosokból állunk, szóval könnyen tudnak adaptálódni ahhoz, amit az edzői stábban szeretnénk tőlük kérni. Ezt, hogy gyorsan játszunk, hogy gyors döntéseket hozzunk, úgyhogy szerintem ezek legnagyobb erősségünk.
0: Heti körkép.
1: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet.
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccser tavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után, közölte pénteken a kínai kommunista párt politikai bizottsága. A Xi Jinping kínai elnök a KKP főtitkára által vezetett testületülésén hangsúlyozták, hogy átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat, és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Feljelentést tett a belügyminisztérium a Ferencvárosi Tornaklub Fradiváros projektjéhez kapcsolódó csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán, közölte a tárca sportért felelős államtitkársága az MTI-vel pénteken. Kubatov Gábor a Ferencváros elnöke tudatta, nyugodt szívvel állnak minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Egy Cessna 172-es típusú kisrepülőt vitt el a kalocsai repülőtéről egy 24 éves férfi, aki a Tolna vármegyei Gerjen közelében egy napraforgó táblán kényszerleszállást hajtott végre. A kényszerleszállás után az 512-es úton zavartan sétálgató férfinek egy autós akart segíteni, aki ezután a segítséget felajánló autójába próbált beülni és elhajtani vele, de azt egy másik férfi megakadályozta, a helyszínre érkező rendőrök pedig perceken belül elfogták. A szomori férfival szemben többek között járműönkényes elvétele és rablás, valamint más bűncselekmények miatt indult eljárás. A rendőrség szerint ittas volt, és azt is vizsgálják, hogy fogyasztott-e más szert. Kormányablak busz érkezik Dunaszentgyörgyre szeptember 2-án délelőtt 9 és 12 óra között, adta hírül Dunaszentgyörgy község önkormányzata a közösségi oldalán. Mint írják, a kitelepülés során többek között személyazonosító okmányok, így személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, továbbá lakcímigazolvány, lakcímbejelentés, diákigazolvány, valamint a DÁP regisztráció intézésére lesz lehetőség. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az ügyintézés során csak bankkártyás fizetésre lesz lehetőség. A kormányablak busza megadott időintervallumban a Dunaszentgyörgyi Művelődési Háznál, a Kossuth Lajos utca 1 szám alatt lesz megtalálható.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: felvettünk négyet, a kell Beginek használja. Rárak egy kis delay-t.
1: Paks FM.
2: Összeköt.
1: Összeköt.
3: Ha szemezek vele, akkor az a baj. Ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percig csinálom, az

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomonkoson, Mártonáron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról értesült az MTI. Az ünnepi Szent Misét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gian Piero Gloder érsek, Románia és a Moldvai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala a Mohácsi csatát szombaton. Az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csata a magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legdrámaibb mérföldköve. Emlékezzünk hős áldozatainkra 1526-2026, írták a Sándor Palota Facebook oldalán a csata évfordulója alkalmából. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar áldozata volt. Nem a boszorkányüldözés a céljuk az NKA kapcsán nyilvánosságra hozott listával, hanem az átláthatóság biztosítása. Erről Cseh Tamás, a Paksi Körzet országgyűlési képviselője beszélt rádiónknak. A képviselő rádiónknak úgy fogalmazott, hogy annak, aki igazolhatóan arra fordította a pénzt, amire kapta, nincs félnivalója.
2: Nekünk semmiképpen nem a boszorkányüldözés a célunk. Nagyon könnyű, és nagyon sokan megpróbálják ezt elferdíteni és kiforgatni ezt a valódi céljainkat, és azt mondani, hogy mi ártatlanul üldözünk, sem nem üldözünk senkit, legfőképpen pedig, aki ebben úgymond ártatlan, és nagyon sokan vannak egyébként, tehát ezen a listán, ez egy átláthatósági dolog, egyszerűen egy eddigi homályos és közelebbről nem ismert, sokan a szereplők sem ismerték egymást, hiszen minek is tették volna, illetve az átlagember meg végképp nem tudta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most minden átlátható. Annak, akinek minden forint arra fordítódott, amire ő azt megpályázta, és valóban annyi pénzt fordított rá, mint amennyi arra valóban kellett, semmi félnivalója nincsen.
1: A Magyar Honvédség számos alakulata részt vesz a Paks-Duna-Szent Benedek közötti Dunai fenékküszöb építésében. Dr. Csurgó Attila ezredes, az építkezésen dolgozó MH második Rákóczi Ferenc műszaki ezred parancsnoka hosszasan sorolt a rádiónknak a beruházásban résztvevő honvédségi szereplőket.
3: A fenékküszöb építésével kapcsolatos tevékenységet a szentesi műszaki katonák, azok a gépkezelők, gépjárművezetők, de mondhatnám akár a kommunikációs tiszttől kezdve a jogászok és a logisztikusok, mindenki a háttérből vagy a helyszínen ezt támogatja. Ugyanakkor mindenki végzi azt a feladatot, amire kiképezték. Ott van a katonai rendészezrednek a katonai rendészei, akik biztosítják a gépjárműforgalmat, a nagy mennyiségű teherautónak a beérkezését a depóba, hogy a folyamatos kőszállítás biztosítsa a védműnek az építését. A kaposvári logisztikai ezred katonái, akik az ellátásban segítenek, de ugyanígy mondhatom a kecskeméti repülőbázisnak az állományát, akik szintén az ellátással, üzemanyagellátással kapcsolatos feladatokat látják el, de említhetném azt is, hiszen az elmúlt napokban már megtörtént az, hogy ezeket a 2,5 tonnás, 1 köbméteres betonkockákat megerősítésként a védműbe beépítettük. Ott ugye a helikopterdandárnak az állománya, de magának a betonkocka szállításába, abban a tatai dandár, a debreceni dandár és sok más alakulatnak a gépjárművezetői kezelői részt vettek. Tehát a Magyar Honvédség teljes egészen részben vagy egészben bevonásra került ebbe a feladatba.
1: Next Zone néven nyár búcsúztató vigadalomra hívja a lakosságot a Paksi Rendőrkapitányság, a Paks Kistérségi Szociális Központ, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Csengely Dénes Kulturális Központ augusztus 31-én 15 órától az Atom téren. Bíró Ilona Mária, a Paksi Rendőrkapitányság bűn és baleset megelőzési előadója rádiónknak elárulta, hogy kiket várnak a rendezvényre.
4: Mindenkit. A kicsiktől a nagyokig, hogyha látod a programokat, tehát az ökocsigások jönnek, ők igazából foglalkoznak a nagyon kicsikkel, a kis totyogósoktól, kezdve a nagyon nagyokkal is, tehát a virtuális szemüvegektől kezdve nagyon sok mindent hoznak ők is, és hát mindenki ott lesz, akik így a kertbe látod, hogy társszerveként meg vannak jelölve, és megpróbáljuk úgy elbúcsúztatni ezt a nyarat, hogy biztonságban, ha már rendőrségről van szó, és akkor olyan keretek között, ahol tényleg anyu, apu, a gyerekek, kicsik, nagyok együtt tudnak játszani, vagy nagyszülők, és itt tényleg jó kis programot próbálunk kerekíteni.
1: Egy Cessna 172-es típusú kisrepülőt vitt el a kalocsai repülőtéről egy 24 éves férfi, aki a Tolna vármegyei Gerjen közelében egy napra forgó táblán kényszerleszállást hajtott végre. A kényszerleszállás után az 512-es úton zavartan sétálgató férfinek egy autós akart segíteni, aki ezután a segítséget felajánló autójába próbált beülni és elhajtani vele, de azt egy másik férfi megakadályozta, a helyszínre érkező rendőrök pedig perceken belül elfogták. A szomori férfival szemben többek között járműönkényes elvétele és rablás, valamint más bűncselekmények miatt indult eljárás. A rendőrség szerint ittas volt, és azt is vizsgálják, hogy fogyasztott-e más szert.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam asztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.